0: Rock and Roll követi a Rock and Roll-t, ezért így csütörtökön a hét vége felé már szükségünk van a lendületre. Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Na de még mielőtt az Abbaházi RT-vel tovább mennénk, köszöntsük ma is a névnaposainkat, az Ipolyokat, és persze minden szülinapost így augusztus 13-án. Külön pacsi jár ma a balkezeseknek is, hiszen pontosan 50 éve ez a mai, az ő nemzetközi napjuk. A történelemből is jutott pár ikonikus pillanat. Már a 127 éve született a filmtörténet legnagyobb tegetője Alfred Hitchcock, neki köszönhetjük a Pszichót és a Madarakat is. 120 esztendeje látta meg a napvilágot a zseniális szobrászművészünk Borsos Miklós, és van egy igazi retro érdekességünk is, napra pontosan 137 éve szabadalmaztatták az első bedobós érmés telefont. Belegondolni is durva, hogy mennyi apró kellett volna akkoriban egy jó éjszakai pletykálkodáshoz, de nálunk nem kell bedobni a 20-ast, a jó zenék ingyen pörögnek tovább. Tarts velem hajnalban is az Abbaházi RT-vel ezúttal, ez az eldobott kő.
1: Figyel,

0: YouTube-on
1: és Győrben az FM93.1-en.
0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Azt hittem játék lesz csak egy nagy játék, s hogy megolsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem. De érzem, itt vagy, mindig itt vagy.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Nem hiszem, hogy bárkit meglepetés érne, ma is a napsütésé lesz a főszerep. Néha-néha ugyan feltűnhet egy-egy vékonyka felhő az égen, de az esernyőket otthon hagyhatjuk, csapadékot sehol nem kapunk. Az északkeleti szél viszont a nyugati és északnyugati tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A kifejezetten friss 9 és 18 fok közötti reggel után délutánra tökéletes nyári időt kapunk. A legmelegebb órákban 27 és 32 fok közé melegszik a levegő, úgyhogy élvezd a napsütést, sétálj, vagy éppen kirándulj egy nagyot, és tarts a Petőfivel a folytatásban is. Györfi Anna és Kemendi Tamás jönnek most hozzánk, ez a Titkaim.

0: 0630 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hazai kedvencek, különlegességek csütörtök hajnalban is betárazva itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, augusztus 13-át írunk, és mindjárt hozom neked Balogh Esztert, de előbb itt van Fehér Zoli és a Főnix.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Már pici gyerekként beleszeretett a színpadba, és mindig is tudta, hogy a zene az ő útja. Arany Timiről van szó, aki a szakmai alapok megszerzése óta 1000 fokon pörög a zenei életben és a szóló anyagai mellett. 2021 óta a Vegán Showband énekesnőjeként is találkozhatunk vele. Most pedig egy igazán vagány és felszabadító dallal érkezik. A Kígyó című zenével arra bátorít mindenkit, hogy maradjunk hűek önmagunkhoz, és egyszerűen engedjük el a fülünk mellett a káráló rossz indulatot, na meg a kéretlen beszólogatásokat. Engedd el te is a felesleges zajt. Íme Arany Timi és a Kígyó.

Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A mai balkezesek nemzetközi napja alkalmából azért tegyünk tisztába pár dolgot, mert a balosokról rengeteg legenda él, de a valóság azért néha még izgalmasabb. Tudtad például, hogy több mint 700 millió balkezes él a Földön? Ráadásul a férfiak között picivel többen vannak, mint a nőknél. De nem csak az embereknél létezik ez, a kutyáink és a macskáink között is vannak kifejezetten balmancsosok. A cicáknak például csak nem a fele szívesebben nyúl a balmancsával a dolgokért. A sportban pedig igazi titkos fegyver a baloldal, a vízilabdában, a teniszben vagy a boxban rendszerint teljesen meglepik az ellenfelet a balkezesek, arról nem is beszélve, mit tudott Puskás öcsi azzal a zseniális ballábával. Szóval jár a pacsi minden balkezes hallgatónak, tartsatok velünk ma is a folytatásban. A felvidéki jazzland érkezik már is a Petőfire, ez a kicsikém.

0: Petőfi Rádió.
1: Minden nap csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell, mert a rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot a gyalog túl.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után
0: a műsorszám termék

0: megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Folytatjuk a csütörtök hajnalunkat, augusztus 13-a van, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, tarts velem ebben az órában is, mert hozom nem sokára az Andalgót, itt lesz az Ice Boys is, a srácok a 80-as évekbe repítenek minket vissza, de előbb Sárik Péter és Paja Bea jönnek, ez a meseszőnyeg.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag.

a lelkemet. Csak akkor kapod meg, ha engem szeretnél, és nem csak a testemet.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar egy újabb csodás tehetséggel gazdagodott a hazai popzene, akire nagyon is érdemes lesz odafigyelnünk. A debreceni származású Balázs Földi Virág gyerekkora óta a zene bűvöletében él. A népdalversenyek és a hangszeres tanulmányok után 2020-ban megnyert egy tehetségkutatót, azóta pedig töretlenül hódítja a közönséget. A zenei nem csak fülbemászóak, de tartalmas üzenetükkel a fiatalokat és az idősebbeket is megszólítja. Most érkező Úgy mesélj című dala a szintiszta szabadságról és az örömről szól, arról a felemelő állapotról, amikor teljes harmóniában vagyunk önmagunkkal, egymással és a természettel. Engedd el a hétköznapi pörgést, és add át magad a dallamoknak. Itt van Balázs Földi Virág és az Úgy mesélj, a Petőfi.

0: A lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfirádió.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar végre megérkezett az életjel a Kvák csapatától, amire már azért elég régóta várunk. A tavaszt ugyan a kulisszák mögött töltötték, stúdióztak, dalt írtak és szervezkedtek, de a kemény háttérmunka után most végre eljön az aratás ideje. Hamarosan bejelentik az év második felére tervezett mini turnéjukat is, szóval érdemes lesz nyitva tartani a fülünket. Azt mondják, az erejük a folyamatos megújulásban rejlik, és ezt most meg is mutatják. Hölgyek és urak, egyenesen Tatáról érkezik a 100%-os alterpop, itt a Kvák és a Sosem elég a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hogy jól induljon a csütörtököd, hozom neked a legjobb hazai zenéket, és igazi különlegességeket is hallhatsz a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy.

0: Gábor, jön mindjárt a Down for Whatever, de előbb a vágtázó halott kémek és a belső világegyetem.
1: Itt egy újabb óra, kizárólag magyar zenékkel és Meggyesi Gáborral. Ez a Petőfi Rádió. Petőfi.
2: Csoda.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha azt hitted, hogy a napfogyatkozás után már nem lesz látnivaló az égen, akkor hát dehogy nem, az augusztusi égbolt még tartogat azért pár látványosságot. Most hétvégén 15-én és 16-án mindjárt naplemente után érdemes majd nyugat felé néznünk. A vékony holdsarló és a ragyogó Vénusz gyönyörű párost alkot majd az alkonyatban. Mivel a hold aligat fényt, a hét közepén a tejút is varázslatosan látszik, és még jó néhány kései hullócsillagot is elcsíphetünk. A csúcspont majd 28-án hajnalban jön, mielőtt felkelne a nap, a föld árnyéka eléri a holdat, és egy nagyon látványos, részleges holdfogyatkozással búcsúztatjuk a nyarat közvetlenül a horizont felett. Szóval fogd a plédet, menj ki a szabad ég alá, és csak nézz az ég felé. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, együtt ébredezünk a hazai kedvencekkel, hozom is Bari Lacit a folytatásban, ez a Talán.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Rólunk az egyik pillanatból, jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenre, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyton, örök ábrán marad. A

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, úgyhogy az esernyőket nyugodtan otthon is lehet hagyni. Legfeljebb egy-egy vékonyka felhő tévedhet az égre, de csapadék sehol sem várható. A szél azért majd megmutatja magát, a nyugati észak-nyugati országrész kivételével sokfelé lesz élénk, sőt, erős észak-keleti lökésekre is készülhetünk. A kifejezetten frissítő 9 és 18 fok közötti reggel után, délutánra pedig tökéletes nyári időnk lesz, nagyjából 27 és 32 fok közötti csúcs. Sokkal élvezd ki a napsütést, és tarts a Petőfivel a folytatásban is. Jó reggelt, itt is van KT és a Dark Never Lies.

0: a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál az elmúlt órákban. A folytatás már Habóczky Máté kollégámé rajtól a Halló Magyarok és a Csütörtök reggel is. Ha teheted, tarts a Petőfivel. Szép napot, csáó!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a meleg nyári idő, fejlesztéseket kezdenek a Paksi erőműnél, rövidebb útvonalon jár mától a H5-ös hév.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Aszfaltozás miatt lezárták az M6-os Ivárda felé vezető oldalán a 163-as kilométernél található Bonyhád csomópontban a lehajtó ágat. Útfelújítás miatt az 1-es főúton Óbarok térségében a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztését

0: méterrel emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. A Mi Hazánk szerint az ellenzéki párt ötleteit hajtja végre a kormány a paksi atomerőműnél. A tegnap hozott intézkedésekre reagálva úgy fogalmaznak, miközben Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben még gúnyolódott Torockai László és a frakció köztársasági elnök jelöltjének, Tóth Máténak a javaslatain, végül pontosan az általuk említett lépéseket hajtja végre a kabinet. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtására az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetéséből. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a Gödöllői Hév mától jövő szerdáig. A kimaradó szakaszon pótlóbusz viszi az utasokat. Szombaton és vasárnap csak az Őrs vezértere és Cinkota között, a többi napon az Őrs vezértere és Kistarcsa között járnak a szerelvények a H8-as vonalon. A munkálatok a H9-es Csömöri Hév közlekedését nem érintik.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kívánok, indul egy újabb nap, közeledünk egy újabb augusztusi hétvége felé, hiszen már is csütörtök van, 2026. augusztus 13-a. Elmúlt 6 óra ez a Halló Magyarok, amiben elsőként ezúttal a Blaha Louisiana együttese vár ránk, éjjel a főutcán.
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.
2: Ez a Petőfi Rádió. Petőfi.
4: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, augusztus 13-a van, a magyar történelemből a világosi fegyverletétel juthat eszünk be ezen a dátum kapcsán, vagy épp az, hogy 1894-ben megkezdődtek a budapesti föld alatti vasút építési munkálatai, aztán 96. május 2-án megindult a rendszeres forgalom Európa második és a kontinens első föld alatti vasútján. És augusztus 13-a a balkezesek világnapja is, a föld népességének közel 15%-a balkezes, a kutatók szerint egyébként a férfiak körében gyakoribb a balkéz domináns használata. Úgyhogy a szokásosnál is boldogabb reggelt kívánok, hogyha te is balkezes vagy. Hogy a következő előadón balkezese, azt nem tudom, minden esetre biztos, hogy ők következnek. Halott pénz, majd itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok, fél héthez érkezünk, jönnek a legfrissebbek, bármerre jársz, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel továbbra is. Az ébredezés mellé a hírek után majd Jude Law érkezik, és a Spanom itt

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány a Duna vízszintjének szabályozására Paksnál. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek. Az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Készenlétbe helyeztek Paksnál két bárkát, hogy szükség esetén azok elsüllyesztésével 20 cm emeljenek a Duna víz szintjén. Emellett elrendelte a kormány egy fenékküszöb azonnali építését a folyón a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. Az erőműben tartott kihelyezett kormányülés után Magyar Péter miniszterelnök arról is beszélt, hogy az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna víz szintje, ezért ismét felmerülhet a Paksi atomerőmű teljes leállítása. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A szolgáltató közösségi oldalán azt írták, mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Hangsúlyozták, különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontos vízfelhasználást. Hozzátették, Duna Bogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a központi költségvetésből 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak a kárelhárításra és védekezésre az országos vízügyi főigazgatóságnak.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Kritikus értékre csökkent a Duna vízszintje Csernavodánál, és további apadás várható, ezért ma megkezdik a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását. Ezt az ügyvivő védelmi miniszter jelentette be. Radu Miruta szerint a folyam elágazásánál végrehajtott vízelterelési műveletekkel csaknem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Románia egyetlen atomerőművének első blokkját július végén állították le. Több száz embert vettek már őrizetbe gyújtogatás miatt idén Görögországban. Több mint 250 ember ellen gondatlanságból okozott tűz, csaknem 30 ellen azonban szándékos gyújtogatás miatt indult eljárás. A görög tűzoltóság szóvivője annak kapcsán számolt be erről, hogy tegnap reggel őrizetbe vettek egy 59 éves férfit, akinek a gyanú szerint két hét alatt több mint 5 tűzesethez volt köze Szaloniki környékén. Görögországban évek óta súlyos problémát okoznak az erdőtüzek. A gyújtogatókat akár 20 év börtönre és 200 ezer eurós pénzbírságra is ítélhetik. Több embert őrizetbe vettek Marokkóban azzal a gyanúval, hogy ismét határsértésekre biztattak másokat az észak-afrikai spanyol városok Ceuta és Melilla felé. A marokkói belügyminisztérium szerint a közösségi médiában felhívások jelentek meg egy újabb, augusztus 15-i tömeges áttörésre. Július végén 80 ezer ember jutott be jogosulatlanul Ceuta területére. A hirtelen kialakult kaotikus helyzetben 83 ember meghalt, több embert agyonnyomtak vagy halálra tapostak, volt, aki a tengerbe fulladt. A kolumbiai hatóságok 241-ről 216-ra módosították a hétfői földrengés halálos áldozatainak számát. A mentőcsapatok továbbra is túlélők és áldozatok után kutatnak az összedőlt épületek romjai között. A 7,4-es erősségű földrengésben több mint 100 lakó és irodai épület omlott össze. Az áldozatok emlékére háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el Kolumbiában.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz egyes panaszait, másoknak viszont helyt adott a Nemzeti Kulturális Alap ügyében lefolytatott házkutatás kapcsán. Az ügyben 17 milliárd forint értékű állami támogatás kiosztása miatt folyik nyomozás. A vizsgálat részeként lefoglalták a párt kommunikációs rendszerét és adatbázisait a Fidesz szervereit biztosító központban. A legfőbb ügyészség a házkutatás elrendelése miatt benyújtott panaszokat elutasította, de úgy találta, a lefoglalás adatvédelmi problémákat vet fel, mert olyan személyes adatokat is elvittek, amelyek nincsenek összefüggésben az NKA botránnyal. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint bebizonyosodott, hogy törvényellenes volt a párt szervereinek hatósági eltulajdonítása. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak a mentőszolgálatnál járműbeszerzések miatt. Az országos mentőszolgálat budapesti telephelyein iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. Sajtóinformációk szerint éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek. Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai szeptembertől. Az országos tisztifőorvos egy háttérbeszélgetésen elmondta, az adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, a cél az, hogy ezeket az eseteket elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni. Felfüggeszteni az összes devizahiteles ügyben indult végrehajtási eljárást a Mi Hazánk. Fiszter Zsuzsanna, a mozgalom szakpolitikusa hangsúlyozta, azt is meg kell akadályozni, hogy a jelenleg még követeléskezelőknél lévő devizahiteltartozások végrehajtókhoz kerüljenek át. A politikus emellett sürgette, hogy a kormány mi hamarabb alakítson ki egy méltányos és igazságos kártalanítási rendszert a devizahiteles károsultok számára. Sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között szeptember 1-től, közölte a közlekedésért beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a 3 éve bezárt villamosított vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Kós arany, Milák és Sárkány bronzérmes az úszó Európa-bajnokságon. Takács Boglárka döntőbe jutott, Molnár Attila a negyedik az atlétikai Európa-bajnokságon. Búcsúzott a Debrecen a konferencialiga selejtezőjétől. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Kós Hubert aranyérmet nyert a 200 méteres hátúszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az olimpiai és világbajnok Kós továbbá Milákhoz hasonlóan bejutott a 100 méteres pillangó döntőjébe. Milák is felállhatott a dobogóra, miután a 100 méteres gyorsúszásban harmadikként ért célba, ezzel bronzérmet szerezve. Sárkány Zalán szintén bronzérmet nyert, hiszen 800 gyorson országos csúccsal lett harmadik. Ugyanebben a számban a nyílt vízen olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf 8. lett. Jakül Vivien éppen csak lemaradt a dobogóról, 4. lett 400 vegyesen. Az ugrai Panna, Ábrahám Minna, Senánszky Petra, Pádár Nikolett összeállítású váltó szintén országos csúccsal lett 6. a nők 4x100-as gyorsváltó versenyében. Takács Boglárka fantasztikus teljesítménnyel bejutott a női 200 méteres síkfutás csütörtöki döntőjébe a Birminghamben zajló atlétikai Európa-bajnokságon. Sajnos lecsúszott a dobogóról Molnár Attila a 400 méteres síkfutás döntőjében, ahol a 4. helyen végzett. Enyingi Patrik a 7. helyen futott be. Kiesett a Debrecen a férfi labdarúgó konferencia liga selejtezőjéből, miután idegenben is vereséget szenvedett a Copenhagen ellenében. A Loki a szerdai visszavágón 5-1-re kapott ki Kopenhágában, így a hazai pályán elért 3-0-ás vereségének köszönhetően összesítésben 8-1-jel búcsúzott a sorozattól. A dán együttesben Margraf Ákos kezdőként végigjátszotta a találkozót. A Bajnokok Ligája győztes Paris Saint-Germain nyerte az Európai Szuperkupát. A francia csapat az Európa Liga győztesét, az Aston Villát győzte le a salzburgi fináléban 2-1-re, így a Real Madrid és az AC Milan után a harmadik olyan csapat lett, amely megvédte Szuperkupa címét. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar szemékhez.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Csodálatos szép jó reggelt kívánok, az ipolyoknak és incéknek pedig nagyon-nagyon boldog névnapot, hát akár egy óceáni nyaralással is meg lehet őket letni bátran névnapjuk alkalmából, itt ez mondjuk igen-igen jó ajándék lenne. Mi ezt megtesszük majd a hírek után, hiszen az Airi Mafia csapata vár ránk. Kell egy ház itt a Petőfi. Kell egy ház!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
0: Itthon.
2: Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a meleg nyári idő, fejlesztéseket kezdenek a paksi erőműnél, tovább nőtt a kolumbiai földrengés áldozatainak száma.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Aszfaltozás miatt lezárták az M6-os Ivárda felé vezető oldalán, a 163-as kilométernél található Bonyhád csomópontban a lehajtó ágat. Útfelújítás miatt az 1-es főúton Óbarok térségében a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi Atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtására az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. Tovább emelkedett a Kolumbiát sújtó erős földrengés áldozatainak száma. A jelenlegi adatok szerint 265-en

0: meghaltak, és mintegy 3500-an megsérültek. Emellett csaknem 500 embert még keresnek, és több mint 11 ezer otthon megsemmisült. Tegnap a hatóságok még 241-ről 216-ra lefelé módosították a halálos áldozatok számát. A hétfői 7,4-es erősségű földrengés jelentős pusztítást okozott az ország nyugati részén. Csaknem 30 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezte a Boeing repülőgépgyártó céget egy chicagói esküdtszék egy 2019-es tragikus repülőgép szerencsétlenség miatt. Az összeget az Etióp légitársaság járatán elhunyt egyik ír ENSZ mérnök felesége kapja, aki beperelte a gyárat. A katasztrófában összesen 157-en vesztették életüket. Még mindig dolgoznak a tűzoltók Sói és Öskü között, ahol tegnap délután mintegy 160 hektárnyi területen gyulladt ki az aljnövényzet a 8-as főút mellett. A lángok megfékezésében a hivatásos és önkéntes tűzoltók mellett két honvédségi helikopter és civil lakosok is részt vettek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! Hét után járunk már, ez a Halló Magyarok 2026. augusztus 13-án csütörtökön. Természetesen magyar kedvencek várnak ránk ebben az órában is, és rögtön a vízpart felé megyünk az Ári Mafiával. Kell egy ház!
2: Itt egy újabb óra!
1: Kizáró.

0: Balatonosok. Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Mától szombatig tart a Nyári Margó Irodalmi Fesztivál. A három napban az irodalomé, a zenéé és a természeté a főszerep a Salföldi Bányakertben. Az irodalomé és olvasás népszerűsítő rendezvény beszélgetéseket, koncerteket, filmvetítéseket és közösségi programokat kínál. Lesz meseterápiás és irodalomterápiás foglalkozás. Vezetett kerékpártúra és gyerekprogramokkal is készülnek. A fellépők között pedig ott van Lovasi András, az Anuma Sound System, a meg Beg Zoltán és Grecsó Krisztián duója is. A következőkben szintén Beg Zoliék jönnek, hiszen itt a 30Y és az Öltöztetnéd megint a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Fél nyolchoz érkeztünk, a fővárosban baleset nehezíti a közlekedést. Újpesten az Árpád úton befelé a Rózsa utcánál egy sáv járható, a Budakeszi úton pedig a városhatár közelében a Korányi-Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A befelé vezető oldalon lépésben lehet haladni, az érintett BKK autóbuszok a Szél-Kálmán tér felé megnövekedett menetidővel közlekednek. És tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással. Csak a két külső sáv járható, úgyhogy a Remiz utcától ezért van torlódás. Jönnek a további infok, aztán pedig Szűcs Krisztián, illetve Heaven Street 7 csapata a KB 30 koncert után haladnak ők is tovább. Augusztus végén a Virág Benedek házban láthatott Krisztiánt egy akusztikus duó formációban. Dél-Amerika hamarosan, itt a Petőfim.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a meleg nyári idő. Fejlesztéseket kezdenek a Paksi erőműnél. Texasban lezuhant egy katonai helikopter.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Aszfaltozás miatt lezárták az M6-os Ivárda felé vezető oldalán a 163-as kilométernél található Bonyhád csomópontban a lehajtó ágat. Útfelújítás miatt az 1-es főúton Óbarok térségében a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtására az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. Tovább emelkedett a Kolumbiát sújtó erős földrengés áldozatainak száma. A jelenlegi adatok szerint 265-en meghaltak és mintegy 3500-an megsérültek. Emellett csaknem 500 embert még keresnek, és több mint 11000 otthon megsemmisült. Tegnap a hatóságok még 241-ről 216-ra lefelé módosították a halálos áldozatok számát. A hétfői 7,4-es erősségű földrengés jelentős pusztítást okozott az ország nyugati részén. Lezuhant egy katonai helikopter Texas államban. A szerencsétlenségben két katona meghalt. Rövid időn belül ez volt a második súlyos légibaleset az amerikai hadseregben. Június közepén egy B-52-es nehéz bombázó zuhant le Kaliforniában, röviddel a felszállás után. A fedélzeten tartózkodó 8 ember életét vesztette. Buszsáv segíti itthon a közösségi közlekedést mától a Budaörsi úton a városközpont felé. Az új forgalmi rend szerint a Budaörsi úton a Fehérló utca után csak a Bach csomópont felüljárója felé haladók és az autóbuszok használhatják a belső sávot, még a külső sávból a Villányi út irányába lehet tovább haladni.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: magyarok! Kalandoz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
1: 7:43 a pontos idő, szép napot, jó reggelt kívánok, a Carson Coma ébresztett minket az elmúlt percekben, miközben sokan haladnak az M1-esen Budapest felé Bicskés-Biatorbágy között, szakaszosan lassulnak a járművek, különösen külsősávban kell lassabb haladásra készülni, az egyes főúton pedig Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek, úgyhogy a 35-ös kilométernél félpályás korlátozás van. Az M5-ösön pedig Röszke felé Ócsa és Inács között az elválasztósáv növényzetét vágják vissza, a 32-es, 37-es kilométerek között a belső sávban lassan mozgó munkagépet kell kerülgetni, nagyjából egy kilométer hosszan araszolnak itt a járművek. Légy türelmes. Most pedig akkor irány a Balaton, hogyha szereted a jazzt és a minőségi élőzenét, akkor téged vár a Malomvölgy Fesztivál Lovason mától egészen augusztus 15-ig. Gyönyörű környezetben a Sétpatak partján megrendezett háromnapos fesztiválról van szó, mely bensőséges koncertélményeket kínál, ahol a hazai jazz és világzene kiemelkedő előadói, a helyi gasztronómia és a Balaton felvidék borai találkoznak egy hangulatos Butik Fesztivál keretében. A három este során színpadra lép többek között a Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint duó, a Sárik Péter trió, a Kafuné, Szirtes Edina Mókus és Nagy Ancsa duó, a Pankasztik, illetve Balázs Elemér is. A fesztivál helyszínétől pár lépésre pedig a Lovas kikötőben délelőttönként ingyenes matiné koncertek is várnak, úgyhogy kellemes időtöltést mindez. Most pedig irány Pile is Vörösvár, hiszen a vörösvári napokon holnap a Balkán VIP lép fel. Zenéjükre a divers hangzás jellemző, egyszerre merítenek a folk, a pszichedelik, a rock és a populáris műfaj sajátosságaiból. Most nálunk is ők zenélnek, jön a Szabadabb!

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió, minden magyar a Magna Cum Laude zenélt. Lehet, hogy eltört 7:58 a pontos idő. Az utakon csak figyelmesen, hogy a karosszéria ne töredezzen, meg te is vigyázz magadra. A fővárosban baleset van Újpesten az Árpád úton befelé, a Rózsa utcánál itt egy sávjárató, és baleset miatt sávzárás van a Szentendrei úton befelé, a Bogdáni út után. Jönnek a további infók, aztán pedig az Ivan and the Palazzol, akik jövő héten Őri Szentméteren játszanak. Dancer, ezzel indul a következő óra. Itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
5: Otthon is érhetnek meglepetések.
7: Az egy dinoszaurusz!
6: Futás, futás, futás!
5: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
6: Mit fogunk csinálni?
7: Túl fogjuk élni.
5: Az Oak Street vége. A mozikban.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
10: Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 000 forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
11: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
12: A mikrofonnál Gábor Anikó.
11: Ez a Petőfi Rádió.
13: Marad a meleg nyári idő, fejlesztéseket kezdenek a paksi erőműnél, ritka napfogyatkozás vonult át Európán.
11: Petőfi Rádió, közlekedés.
13: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán Bicske és Biatorbágy között lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell torlódásra készülni. Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Ócsa és Inács között az elválasztó sáv növényzetét vágják, ezért a 32-es és a 37-es kilométer között a belső sávban lassan haladó munkagépet kell kikerülni, 1 kilométer hosszan arra szólnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
11: Petőfi Rádió.
13: Hírek. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek 2 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtására az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. Környezetvédelmi vizsgálat indult almásfűzítőnél a vörösiszap tározó alatti Duna szakaszon. Horgászok vették észre, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és keveredik a Duna vizébe. A szakemberek a helyszínen csaknem 30 mintát vettek, hogy

0: minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről. Újabb légvédelmi rakétákat vásárolna Volodymyr Zelenszky az Egyesült Államoktól. Az ukrán elnök szerint erre az egyre sűrűsödő orosz rakétatámadások miatt van szükségük. Zelenszky hangsúlyozta, hogy a szállítmányokkal átvészelhetnék a közelgő telet, és megvédhetnék a civil lakosságot. Kijev szerint Washington a közel-keleti konfliktus miatt csökkentette a szállított fegyverek mennyiségét. Több mint 300 kilométeres sávban borította sötétségbe Európa egyes részeit a tegnapi teljes napfogyatkozás. A ritka természeti jelenséget Portugália egy része mellett főként Spanyolországból lehetett a legtisztábban követni, miközben a kontinens többi területén részleges takarás volt látható.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Országszerte napos, száraz idő lesz, csak elvétve lehetnek fátyol felhők az égen, nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! 2026. augusztus 13-a van csütörtök, elmúlt 8 óra folytatódik a Halló Magyarok, méghozzá a magyar zenei kedvencek társaságában. Elsőként az Ivan and the Parasol gondoskodik a jó hangulatról. Kezdünk a Dancer!
2: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zenékkel és

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: 8:15 a pontos idő, szép napot, jó reggelt és jó utat kívánok. Az M2-esen Vác irányába az M0-ás csomópont után a 18-as kilométernél 300 méter hosszan lezárják a külső sávot, mivel napközben üzemeltetési munkálatokat folytatnak. Hogyha erre jársz, akkor így kalkulálj, vigyázz magadra. Hogyha infód van, akkor pedig küld a Petőfinek SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen. Továbbra is szurkolhatunk az úszóinknak, illetve atlétáinknak, hiszen az úszó Európa-bajnokság és az atlétika Európa-bajnokság is folytatódik. Előbbi majd reggel 9:30-tól az N4 Sporton, utóbbi pedig 11:15-től a délelőtti programmal, szintén az N4 Sporton, illetve az n4sport.hu-n. Aztán az atlétika Európa-bajnokság esti programját szintén az N4 Sporton láthatod este 9-től. A Dunavört közvetíti majd az úszók csütörtöki középfutamait, illetve döntőit 18:25-től. Mert hogy este a labdarúgásé a főszerep, 7 órától az N4 Sporton jön az Európa Liga selejtezőjének harmadik fordulója. A visszavágód kapcsán a Ferencváros Lengyelországba utazik 1-0-ás előnnyel. Az Eto pedig a konferencia ligában játszik a Riga ellenében, 1-0-ás hátrányból várja majd Győrben a találkozó tesztemérkőzést, 20:30-tól a Dunavördön láthatod. Jó szórakozást és jó szurkolást kívánok! Most pedig bármerre jársz, csak figyelmesen, türelmesen, road, ahol a hegyeket látod, ezt kísér tovább itt a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Jó reggelt kívánok, a Platon Karatevet hallgattuk itt a Petőfin, ezzel érkeztünk 8:30. Ez a fővárosban tart a helyszínen, és Újpesten az Árpád úton befelé a Rózsa utcánál. Itt egy sáv járható. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. A befelé vezető oldalon lépésben lehet haladni. Elég nagy a torlódás. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással. Csak a két külső sáv járható, úgyhogy itt ezért megy az araszolás. Légy türelmes, jönnek a további infók, aztán pedig a tankcsapda, akik holnap Balaton lellén játszanak. Mennyország turiszt, mindjárt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: A meleg nyári idő, fejlesztéseket kezdenek a Paksi erőműnél. Több százezer fiatal felhasználó fiókját törölte a Meta Ausztráliában.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán Bicske és Biatorbágy között lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell torlódásra készülni. Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Ócsa és Inács között az elválasztó sáv növényzetét vágják, ezért a 32-es és a 37-es kilométer között a belső sávban lassan haladó munkagépet kell kikerülni, egy kilométer hosszan araszolnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Egy dunai fenék küszöbépítésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A szolgáltató közölte, mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Augusztus végén elkezdődik a kőszegi közlekedési csomópont kivitelezése. A beruházásban új autóbusz pályaudvar, P+R parkoló épül, és megújul a 87-es főút egy szakasza, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a 2,5 milliárd forintos fejlesztésben egyebek mellett meghosszabbítják a közös vasúti autóbuszos peront 3 fedett utasváróval és egy klimatizált peronváróval. Újabb légvédelmi rakétákat vásárolna Volodymyr Zelenszkij az Egyesült Államoktól. Az ukrán elnök szerint erre az egyre sűrűsödő orosz rakétatámadások miatt van szükség. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a szállítmányokkal átvészelhetnék a közelgő telet, és megvédhetnék a civil lakosságot. Kijev szerint Washington a közel-keleti konfliktus miatt csökkentette a szállított fegyverek mennyiségét. A Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta cég több mint 750 ezer feltételezett 16 év alatti ausztrál fiatal fiókját törölte a közösségi média tilalom decemberi bevezetése óta. A korlátozásra a helyi hatóságok határozott fellépése és a szigorú törvényi szabályozás miatt volt szükség.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte napos, száraz idő lesz, csak elvétve lehetnek fátyolfelhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar. Petőfi.
4: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üveg bort kibontok, figyelj!

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8.44 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Vigyázz a madárra, énekelhetnénk. Most azonban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület figyelmeztet arra, hogy az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra. Az elhullások száma, a fiókák kirepülése és az őszi vonulás kezdete közötti időszakban a legmagasabb, amikor a tapasztalatlan fiatal madarak tömegesen kerülnek veszélybe. Az áramütés érinti az egerészőjüvet, a vörösvércsét és számos más ragadozó madárfajt is. A magyarországi középfeszültségű hálózat több mint 700 ezer oszlopból áll, az MMM becslése szerint pedig évente akár 170 ezer madár is elpusztulhat emiatt, ezért arra kérnek, hogyha az elektromos hálózat közelében elpusztult madarat látsz, akkor jelezd az Egyesület bejelentő oldalán. Most pedig vissza a hazai kedvencekhez, ami a zenét illet, hiszen a Pál utcai fiúk csapata vár ránk, akik szombaton a Szigeten lépnek fel a régi tűzzel, a megszokott lendülettel és azokkal a dalokkal várnak, amikre generációk nőttek fel. Ez a legelő, itt a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Meg szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek, közt te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt fémbolond vándormadár. Mi mást is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kis diák és tanár. Parányi, kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat.

akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszadik, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy? Körülöttem halott vélt történetekből, ők határoznak meg. Van, hogy megszeretgetnek majd, eldobnak, mert miért vagyok másé, hogy igazi maradjak.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, 8.58 a pontos idő, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. Tart a helyszínen és a fővárosban Újpesten, az Árpád úton befelé a Rózsa utcán állít egysávjárható, és a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom továbbra is egysávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, befelé vezető oldalon lépésben lehet haladni. Légy türelmes, jönnek további infók, amikor is az országos átlag 21,9°C fok, ami a hőmérsékletet illeti, egyébként szikrázó napsütés szinte mindenhol. Én vagyok a veszély, de Anderékkel pedig 9 után ezzel megyünk tovább. Itt a Petőfém.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedőmászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az Imádlak utálni rendezőjétől.
6: Eli a neve, vicces, okos.
7: Ne nézz!
6: Nem nézlek!
7: Áú, kicsit nézed!
6: Gyönyörű a mosolya. Eli!
5: Csak egy éjszaka, a mozikban.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 grammos többféle Knoppers Nut Bar csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Marad a meleg nyári idő, fejlesztéseket kezdenek a paksi erőműnél, újabb támadás érte Odesszát.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
11: Az M3-ason Vásárosnaményi és 60 között bontják a kiépített terelést. A 48-as és az 52-es kilométer között a külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Ócsa és Inács között az elválasztó sáv növényzetét vágják, ezért a 32-es és a 37-es kilométer között a belső sávban lassan haladó munkagépet kell kikerülni. 2-3 kilométer hosszan araszolnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
11: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és Duna-Szent-Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készen létbe helyeznek 280 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A szolgáltató közölte, mindent megtesz a biztonságos ivóvíz ellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízellás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Augusztus végén elkezdődik a kőszegi közlekedési csomópont kivitelezése. A beruházásban új autóbuszpályaudvar, P+L parkoló épül, és megújul a 87-es főút egy szakasza, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.

0: Vitézy Dávid közölte, egyebek mellett meghosszabbítják a közös vasúti autóbuszos peront, 3 fedett utasváróval és 1 klimatizált peronváróval. Az Odessa környéki kikötői infrastruktúrát támadta az orosz hadsereg az éjjel. Izmaili járásban egy nő súlyosan megsebesült, és a drónok becsapódása több helyen tüzet okozott. Közben ukrán lövedékek miatt szintén tűzütött ki a baskírföldi Szalavat ipari negyedében. A régió központjában, Ufában több repülőjáratot töröltek, az elcsatolt Szevasztopolban pedig áramszünetet okoztak az ukrán drón támadások. A jövőben csak stabil biztonsági helyzetű államokban lehet megtartani az Eurovíziós Dalfesztivált, erről döntött az Európai Műsorsugárzók Uniója. A módosítás értelmében a versenynek nem lehet olyan ország a házigazdája, amely konfliktusban áll, vagy kényes geopolitikai helyzettel rendelkezik. Ha a győztes nem felel meg ezeknek a feltételeknek, a szervezet jelöl ki egy alternatív műsorszolgáltatót.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Országszerte süt a nap, csak elvétve lehetnek fátyolfelhők az égen, nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Legyen csodás napod így 2026. augusztus 13-án csütörtökön. A Halló Magyarok folytatódik, és magyar zenei kedvencekkel kíséri a napodat. Elsőként ebben az órában Leanderék csapata vár ránk. Jön az Én vagyok a veszély.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! 9.22-t mutatnak az időjelzők. Ma kezdődik és vasárnapig tart a 25. Szavária történelmi karnevál Szombathelyen. A rendezvény fő látványossága idén is a pénteki szombatesti fáklyás jelmezes felvonulások. A jubileumi karnevál kísérő rendezvényeként már hétfőn megnyílt a Vas vármegyei levéltárban. A Szavária karnevál történetéből 1961-2025 című kiállítás, amely fényképeket, dokumentumokat, filmfelvételeket, plakátokat és tárgyakat mutat be az elmúlt karneválokról. A nyitó ceremónia pedig ma délután 18:45-kor lesz a 2000 éves város főterén, de ezt követi a Vasi kötődésű Anima Sound System koncertje, illetve a Szavária szimfonikus zenekarral közös koncertje. Idén is lesz karnevál színház, hagyományőrző csapatok bemutatói, lovas bemutató, zsidó udvar, kézműves foglalkozások, bábszínházi előadások és a Kaláka együttes is színpadra lép. Vezetett tárlatokat kínálnak a város múzeumai, a történelmi bávárosban több helyen feltűhennek utcazenészek, ismét kinyit a Borok utcája, illetve könnyű zenei koncertek is lesznek. Ott lesz a The Bluesberry-ben, Beethoven-fi és még sokan mások. Nálunk pedig a belga folytatja, ez a Kukanap, itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Az őrség helyett most kicsit másfelé járunk, ugyanis mától augusztus 24-ig látogatható a fényerőmű kiállítás Inotán. Nemzetközi és hazai alkotók vizuális installációikat hozzák el a monumentális ipari környezetbe. A 2026-os fényerőmű kiállítás a beton és acél uralta épített környezetben épít fel egy egyszerre futurisztikus és időtlen világot, nemzetközi és hazai alkotók munkáin keresztül mutatva meg, hogy milyen sokféleképpen válhat a fény a tér újra értelmezésének eszközévé. A Balaton közelsége különleges lehetőséget teremt arra, hogy egy tóparti nap vagy strandolás után akár egy egészen más világba csöppenj. Augusztus 20 és 22 között ráadásul dedikált családi napokkal is várnak, vezetett séták is lesznek, augusztus 27 és 30 között pedig az Inota Fesztiválon is részt vehetsz, mely során az inotai hőerőmű épületrendszere ismét átalakul egy audio-vizuális térré, progresszív zenei felhozatallal, illetve kortárs vizuális alkotókkal, úgyhogy egy igen-igen izgalmas kiállításról, illetve programsorozatról van szó, ami Inotát illeti. Most pedig jön egy izgalmas fiatal előadó, Lengyel Johanna, Egyenes az út, itt a Petőfilm.

0: hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szabó Előd énekelt nekünk, 9:50 a pontos idő, szép napot kívánok. Ma kezdődik és augusztus 22-ig tart a Bőkös Fesztivál Dél-Baranyában, az Ormánság falvaiban. Az ingyenes összművészeti rendezvénynek továbbra is Kémes Szaporca, Tésenfa és Dráva Csehi ad otthont, a Dunadráva Nemzeti Park Ősdráva látogató központjával együtt, valamint a Mária Gyűdi kegytemplom is szerepel a helyszínek között. Nagyszabású koncertek, irodalmi estek, színházi előadások, folklór programok, jazzestek, hagyományőrző események, kiállítások, képzőművészeti tárlatok, beszélgetések várnak, mellé természetesen a gasztronómiai élmények is társulnak. Koncertet ad többek között Csík János és a Mezzó, a Budapest Jazz Orchestra, Nyári Károly, valamint a Magyar Banda is. Néptánc találkozó, névzene, néptánc, népviselet bemutató egyaránt a kínálatban. Tésenfán pedig a Boros Misi Zenedigetben idén is koncertet ad a névadó tehetség. De mindez persze a teljesség igénye nélkül, úgyhogy érdemes szemezgetni a programok közül. Nálunk pedig a folytatásban a Szter csapata következik, akik ott lesznek majd például szeptemberben a Kerekdomb Fesztiválon is. Ez a Kicsit Sem című daluk. Itt a

0: Petőfi Rádió, minden magyar NBA-kkel szólt a LOL, 9.59 a pontos idő, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. A Budakeszi úton, a Városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva alatt továbbra is, jelzőlámpás irányítással, hiszen gázvezetéket javítanak, a befelé vezető oldalon torlódás van, úgyhogy ezzel mindenképp kalkulálj, hogyha arra jársz. Mindjárt jönnek a további információk, aztán pedig Bajkára is számíthatunk. 10 után mindenki táncol, itt a Petőfi.
1: A 90-es években mindenki táncolt, és micsoda tánc volt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Hétvégén visszatér a kánikula, fejlesztéseket kezdenek a Paksi erőműnél, Guinness rekorder lett a washingtoni tűzijáték.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M3-oson Vásáros-Namény és 60 között bontják a kiépített terelést, a 48-es és az 52-es kilométer között a külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Ócsa és Inács között az elválasztó sáv növényzetét vágják, ezért a 32-es és a 37-es kilométer között a belső sávban lassan haladó munkagépet kell kikerülni, 2-3 kilométer hosszan arra szólnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 06 30 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban van Mohácsra a vontatóhajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelt el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. Ezzel párhuzamosan Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, amivel 20 centit tudnak emelni a vízszinten. Ma tárgyalja a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A kiigazított adatok szerinti termelés 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbihoz képest. Az épületek építésének előállítása 5,5%-kal kisebb, az egyéb építményeké 5,6%-kal nagyobb volt a nyár első hónapjában. Az Odessa környéki kikötői infrastruktúrát támadta az orosz hadsereg. Izmail várjárásban egy nő súlyosan megsebesült, és a drónok becsapódása több helyen tüzet okozott. Közben ukrán lövedékek miatt szintén tűzütött ki a baskír földi Szalavat ipari negyedében. Minden idők legnagyobb tűzijátékának nyilvánították az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából július 4-én este tartott washingtoni látványosságot. A szervezők 840 ezer rakétát lőttek a levegőbe a főváros több helyszínéről. Amint egy 3/4 órás fényjáték, ezzel hivatalosan is bekerült a Guinness rekordok könyvébe.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte süt a nap, csak elvétve lehetnek fátyol felhők az égen, nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 10 órát is elhagytuk immár. 2026. augusztus 13-a van, csütörtök. Csodálatos, szép jó reggelt kívánok, nagyon-nagyon jó munkát az utakon pedig. Ma is csak türelmesen, figyelmesen. Na, magyar kedvencek kísérnek, bármerre jársz, jön Majka, és a mindenki táncol.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 10:22 a pontos idő, jó reggelt kívánok. A nyár 26 ma is a Réh-Fülöpi mólóról jelentkezik a Duna televíziós csatornáján. Már láthatod, és hasznos tippeket kaphatsz, ha szeretnél feldobni akár egy kerti partit látványos gyümölcs faragással. Ismerkedhetsz a latte art világával, ahol kiderül, hogy hogyan lesz egy csésze kávéból apró műalkotás. Komonyi Zsuzsi is énekel, zenei terveiről is mesél, a Tihanyi Asszony kórus pedig egy különleges produkcióval érkezik. Ami egyébként a Balatonpartot illeti, ma napsütés lesz, csapadék nem várható egyáltalán, és mérsékelt marad az északi északkeleti szél is. Délután 28-30 fok lesz, úgyhogy igazi strandidő. Az UV-sugárzásra azért figyelj, 11 és 16 óra között erős, illetve nagyon erős lesz, úgyhogy vigyázz a bőrödre. Lauri kísér tovább, itt a Pára a Petőfim.

0: Minden tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Te pedig bármerre jársz, vigyázz magadra. Az M0-ás keleti szektorán, az M3-as felévezető oldalon, az M5-ös és az M4-es csomópont között mozgó teredéssel kézikaszállást végeznek. A 30-as, 42-es kövek között csak egy sem járható. Egyelőre kisebb torlódás van. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorbágy között szakaszosan lassulnak a járművek. Az M3-ason Budapest felé 60 és Kerekharaszt között elbontják a kiépített teredést. Az 52-es, 48-as kilométerek között a külső sávot zárták le, nagyjából 1 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Röszke felé Ócsa és Inárcs között az elválasztó sáv növényzetét vágják vissza. A 32-es és 37-es kilométerek között a belső sávban lassan mozgó munkagépet kell kikerülni, nagyjából 2-3 kilométer hosszan araszolnak a járművek. Távolabb, de szintén a Röszke felé vezető oldalon Kecskemét térségében elbontják a teredést. A 81-es kilométernél csak egy sáv járható, itt 1-2 kilométeres a torlódás, és az M7-es autópályán Letenye felé Székesfehérvár térségében ketten ütköztek, a 63-as kilométernél a belső sávot lezárták, úgyhogy itt ezért araszolnak az autók mintegy 3 kilométeren keresztül. A fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, a Gyáli útra balra kanyarodó külső sávban, illetve a Budakeszi úton a Városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál továbbra is dolgoznak, úgyhogy befelé lassú haladással számolj. Hogyha neked is van infód, akkor küldd el SMS-ben 0630303380, illetve Messengeren vagy a Viberen a Petőfinek. Most pedig következik a Liana csapat, a hangzásviláguk egyedi ötvözete a magyar népzenének, a szólon és a klasszikus zenén át egészen a popig, szövegeikre pedig erős hatással van a természet, illetve a varázslatok virága. 2023-ban megnyerték a Füles Bagoly tehetségkutatót, ahol énekesnőjük Kató Lilla a legjobb énekes díját is hazavihette. Újdonságuk a keleti nap, itt a Petőfém.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: beszéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Hozzánk pedig 11 után eljön majd Vágkat a programajánlatokkal, aztán kirándulás tippekkel, délután Szikoratomi estétől kívánságműsorral, 9-től pedig Szani Roland, Kultúrfitness benne, itt lesz Zipernowski Kornél, aki mesél majd az Zempléni Fesztiválról, a jazzről, Sárospatakról, illetve érkezik Zámbó Brigitta színésznő, énekesnő is. Szóba kerül a Pretty Woman, a Jégvarázs, a Szépség és a Szörnyetek, úgyhogy műzikeles este lesz. Aztán pedig 11-től a Kitekintőben Fekete Laci a világ zenei újdonságait vizsgálgatja. A folytatásban pedig a Halott Pénz csapata vár ránk hajtól szívig, itt a Petőfin.
2: A hajat hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió, minden magyar azaria, és ez zárta az órát, ez volt a mindegy, 10:57-et mutatnak az időjelzők, az országos hőmérséklet járlak pedig 25,5 Celsius fok, úgyhogy a hőmérők nagyjából 25-28 fok között járnak országszerte. A napi melegrekord egyébként még 40,7 Celsius fok, 2024-ből Kelebián mérték ezt, úgyhogy akkor sem fáztunk. A következő órától majd Mákata hozza a további információkat, én pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt 5 órában, Habóczki Mátét hallottad. Holnap hajnalban találkozunk. Bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perc.

0: A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Hétvégén visszatér a kánikula, ma tárgyalja az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosításáról szóló beadványt. Guinness rekorder lett a washingtoni tűzijáték.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M5-ösön Röszke felé Ócsa és Inács között a növényeket vágják, ezért a 32-es és a 37-es kilométer között a belső sávban lassan mozgó munkagépet kell kikerülni. Nagyjából 2-3 kilométer hosszan araszolnak a járművek. Távolabb, de szintén a Röszke felé vezető oldalon Kecskemét térségében elbontják a terelést. A 81-es kilométernél csak egy sáv járható, 1-2 kilométeres a dugó. Összeütközött két autó az M7-es Letenye felé vezető oldalán Székesfehérvárnál. A 63-as kilométernél a belső sávot lezárták, több mint 3 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Ma tárgyalja a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az export jelentős bővülésének köszönhetően emelkedett az ipari termelés júniusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kivitel több mint 11%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az Odessa környéki kikötői infrastruktúrát támadta éjjel az orosz hadsereg. Izmaili járásban egy nő súlyosan megsebesült és a drónok becsapódása több helyen tüzet okozott. Közben ukrán lövedékek miatt szintén tűzütött ki a baskírföldi szalavatipari negyedében. Portugál turisták tűntek el tegnap a horvátországi Velebit csatornában. Egyikük holttestét megtalálták, társát továbbra is keresik a mentőcsapatok. A négy fiatal egy kisméretű gumicsónakkal indult el egy kempingből, de az erős áramlat és a vihar elsodorta őket. Kettőjüket még tegnap kimentették.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: Jó napot kívánok, a sporthíreket Csík Dánieltől hallják. 3 magyar érem született tegnap a párizsi úszó Európa-bajnokságon. 200 háton Kós Hubert győzött, Milák Kristóf országos csúccsal 3. lett 100 méteres gyorsúszásban, míg 800 gyorson Sárkány Zalán állhatott fel a dobogó 3. fokára. 100 gyorson Milák mellett ott volt a finálé mezőnyében Németh Nándor is, aki 6. ért célba. További 2 döntőben volt még magyar érdekeltség tegnap a francia fővárosban. Jakl Vivien 400 vegyesen a 4. lett, míg a 4x100 méteres női gyorsváltó országos rekorddal 6. helyen zárt. Kós Hubert ma az 50 méteres hátúszás előfutamában 2. lett, és magabiztosan jutott tovább a középdöntőbe. Nagyot küzdött, de lemaradt az Európa-bajnoki dobogóról 400 méteres síkfutásban Molnár Attila. Takács Boglárka döntőbe jutott 200 méteres síkfutásban Birminghamben, ahol a férfi 3-as ugrás selejtezőjében versenyen, 12. lett Szenderfi Dániel, ezzel bejutott a döntőbe. Gál Pál Zsombor 5 szám után a 21. helyen áll férfi 10 próbában az atlétikai EB-n. Kiesett a Debrecen a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének 3. fordulójában. A DVSC 5-1-re kikapott a dán Köbenhavn otthonában, és 8-1-es összesítéssel búcsúzott. A BL győztes Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó európai szuperkupát, miután 2-1-re legyőzte az angol Aston Villát.

0: Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
1: Petőfi Rádió, időjárás.
2: Országszerte süt a nap, csak elvétve lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű. A hétvégén visszatér a kánikula.
1: A hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Indul az Itthon Otthon, a Petőfi program ajánlója, és még tegnap a részleges napfogyatkozás, a hullócsillagok adták a legromantikusabb programot. Erős emberek fognak találkozni, de lovas előadás, bodzás finomságok, sütemény, sütőverseny, ezek is várnak, jönnek a részletek.
3: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: rádió ad neked programot.
1: Az aktuális előttünk álló eseményeket mindig összegyűjtöm, és ilyenkor 11 és 1 óra között részletezem, szóval figyelj, hiszen látványos lovas előadás, erős emberverseny, főzőverseny, ezek mind várnak Vésztőn, a Vésztő Mágor történelmi emlékhely és Csolt Monostor romkertben, a Mágori Fesztiválon. Ez egy kétnapos esemény lesz, ami az első nap reggel kézműves mássárral nyit, illetve helyi művészeti csoportok lépnek majd színpadra, és ezen a napon tartják a már 25. sárréti birka pörkölt főzőverseny, illetve a 15. hagyományos ételek főzőversenyét, sőt a 7. vésztői sütemény mustrát is. A délelőtti program részeként megáldják majd Vésztő ünnepi kenyerét, ebédidőben Horváth Robi Nóta műsora szórakoztatja a közönséget, délután pedig a Sárét Tolja elnevezésű erős emberverseny következik, aztán Mário ad koncertet, jönnek a főző és sütemény versenyek eredményhirdetései, illetve a Nemzeti Lovas Színház majd a Honfoglalás című magyar rock operát is bemutatja. A lovas színházi produkciót aztán tűzi játék zárja. Kedvezőtlen időjárás esetén ennek van eső napja is majd egy másik napon. Mágori Fesztivál ezzel a sok-sok érdekességgel, tehát Vésztőn, sok-sok további program pedig itt a Petőfin, például van, ahol a bodza kapja a fontos szerepet. Mindjárt többet is megtudhatsz, most pedig jön a Hollywood.
2: Itt vagyok küszöbön, még hallom a hangod, úgy hajszolom ére.

0: sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
1: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, befújtom, visszahúzol este lente.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: minden nap.
1: Ha a Győr környékén jársz a napokban, akkor erre ne feledd, hogy Koroncon tartják majd a Bodza Fesztivált, ahol sok-sok mindennel készülnek, főző süteménysütő versenyt is tartanak, és lesznek bodzás kóstolók, valamint gyerekprogramok és késő estig tartó zenés műsorok. A fesztivál gasztronómiai programjain tehát a bodza nagyon fontos szerepet kap, délután például betekintést nyerhetsz a bodza pálinka főzésének folyamatába, illetve készlet erejéig lehet majd kóstolni, nem csak pálinkát, hanem bodza szörpöt is, mértékelt természetesen az előzőből. Ott lesz a jó Laci Betyár is, Varga Viktor is gondoskodik majd a jó hangulatról, csak úgy, mint Berecki Zoltán, ott lesz az Éber Kóma, valamint Lotfi Begi, és egész nap Mászterrák óriás csúszda is vár, légvár, népi fajátékok, karneváli játék, különleges pedálos kisautók a gyerekeknek, lesz ponilovaglás és mozgó autószimulátor, a szokásos csillámtetkó, a lufi hajtogatás, arcfestés, sőt a rendezvény ideje alatt a koroncói horgoló klub horgoló asztala is megtekinthető lesz. A zsűrizés követően aztán a délutáni órákban a koroncói lakosok a készlet erejéig személyenként egy adag ételt ingyenesen fogyaszthatnak a versenyen elkészített fogásokból. Koroncói Bodza Fesztivál tehát a Koroncó Szabadidő Parkban. Itt a Petőfin pedig sok-sok további programötlet tartsa le.

0: otthon van programot. A stúdióban.
1: Nákata, hello, hozom a részletes beszámolót az előttünk álló programokról. Vár például Ráckevei Dunapart, és ott a Kis Duna Vízi Fesztivál, egy hatnapos rendezvénysorozat, melynek estén koncertek, táncbemutatók, színházi produkciók és operett előadások is várnak az Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpadán. A rendezvény egyik leglátványosabb eseménye pedig a lampionos csónak felvonulás. A feldíszített és kivilágított csónakok, kajakok, valamint az egyedi készítésű vízi járművek a Savoyai kastélytól indulnak, majd a Szegedi Kis István sétányig haladnak a Dunán. A vízen tükröződő fények látványát a parton utcabál követi, így tehát a program a felvonulás után is folytatódik. A Kis Duna Vízi Fesztivál a kulturális előadásokat, a könnyűzenei programokat és a folyóhoz kapcsolódó látványos eseményeket egyaránt felsorakoztatja, így tehát több estén át kínálnak szabadtéri kikapcsolódásra Ráckevén, még a Mágnás Miska is lesz a Magyar Zenész Színház előadásában, a Budapest Jazz Orchestra és Szulák Andrea koncertje is látható hallható lesz, és lesz ünnepi rock szimfónia, vagyis koncert az István a király és más magyar művek nyomán. Ráckevén tehát a Kis Duna Vízi Fesztiválon. Ha van jó programötleted, vagy szívesen beszámolnál eddigi nyári élményeidről, a 0-30-30-33-380 as számon teheted meg, SMS-ben vagy Viberen. Szólerrel folytatjuk, aztán jönnek további programötletek.
2: Jó, a

0: folytatja a fesztivál élmény, de lesz még strandfesztivál, ugye javában zajlik a Sziget, ahol a Platon Karate, Kolibri, Koli, Bájelex és a Slep, Majka, a Netz Party, ők is fellépnek, csak úgy, mint Luis Capaldi, Florence and the Machine, és hát lehetne sorolni még. A Sziget Fesztivál magyar előadóinak egy-egy koncertjét ne feledd, még a nyár folyamán az M1 nézői is láthatják, illetve a fellépések korlátozott ideig a Media Clicken is visszanézhetők lesznek. Közben brit, francia, szlovák és holland rendőrök is segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A Szigeten prevenciós pont is működik, ahol elsősorban kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt. További friss hírek már is itt a Petőfi, majd jön a Felső 10 000 és újabb programötletek.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hétvégén visszatér a kánikula, üzembiztosan termel a paksi atomerőmű 2 turbinája. Tenerifén fogták el a toplistás magyar bűnözőket.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M0-ás keleti szektorán az M3-as felé vezető oldalon az M5-ös és az M4-es csomópontja között mozgó tereléssel kaszálnak. A 30-as és a 42-es kilométer között csak egy sáv járható, 7-8 kilométer hosszan arra szólnak az autók. A kiépített terelést bontják az M3-ason Vásárosnamény és 60 között. Az 52-es és a 48-as kilométer között a külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. Az M5-ösön Röszke felé Ócsa és Inács között a növény vágják, ezért a 32-es és a 37-es kilométer között a belső sávban lassan haladó munkagépet kell kikerülni, nagyjából 2-3 kilométer hosszan arra szólnak a járművek. Távolabb, de szintén a Röszke felé vezető oldalon Kecskemét térségében elbontják a terelést, a 81-es kilométernél csak egy sáv járható, itt 3-4 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, rövidesen a második bárka is megérkezik. Hozzátette, jelenleg a paksi atomerőmű 2 turbinája üzembiztosan termeli az áramot. Az integritás hatóság létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását. Az intézkedés az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen, és a visszaélése kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok töröltethetik magukat a névjegyzékből. Románia megkezdte a csernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A 2 reaktor leállítása teljesen biztonságos, a környezetre, a lakosságra nem jelent veszélyt. Románia egyetlen atomerőművének első blokkját július végén állították le. Az erőmű Románia villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Nemzetközi összefogással Tenerifén fogták el azt a magyar párt, akik szerepeltek az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listáján. A 32 éves férfi és 32 éves élettársa egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A 2 magyar állampolgárt letartóztatták, kiadatásukról a spanyol hatóságok döntenek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte süt a nap, csak elvétve lehetnek fátyol felhők az égen, nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű. A hétvégén visszatér a kánikula.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon Otthon, ez a Petőfi program ajánlója. Na, aktuálisan mindig hozom az előttünk álló eseményeket, és ilyenkor részletezem. Több ízben hagyományőrzésre lehet szert tenni. Sváb hagyományok, zene, gasztronómia és például a tokai borok kapják az egyiken a főszerepet. Jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: A sváb hagyományok, a zene, a gasztronómia és a tokai borok kapják a főszerepet a Herceg-Kuti Nemzetiségi Pince Fesztiválon. A rendezvény majd a Pincgyőr zenekar térzenéjével veszi kezdetét, jön a hivatalos megnyitó, aztán a Herceg-Kutiak a két világháborúban című helytörténeti kötet bemutatója következik, délután pedig német nemzetiségi táncegyüttesek, néptánccsoportok és énekkarok lépnek színpadra, a Tunki Partihoz pedig szintén majd térzene kapcsolódik. Duda szó, harsona szó, régi magyar dallamok cím majd lesz egy műsor is látható-hallható, aztán az estét a Schwab Die Folkpop Band táncháza és utcabálya folytatja, éjféltől pedig retro party zárja a programot. A családokat népi játszótér és sólymász bemutató is várja, Herceg-Kút nevezetességeit pedig elektromos városnéző kisbusszal lehet felkeresni. A fesztivál idején a rendezvénytéri standoknál, valamint a világörökségi gombos-hegyi pincesor nyitott pinceiben pedig tokai borokat lehet kóstolni, persze csak mértékkel. Ne feledd tehát Herceg-Kút a gombos-hegyi pincesornál Herceg-Kuti Nemzetiségi Pince Fesztivál vár. Veszprém megyébe is érdemes lehet ellátogatni, vagy egy Bonyhádra, hogy pontosan mi minden vár el, ez is kiderül a folytatásban. A jó programötletekkel pedig ne feled, te is csatlakozhatsz. Számunk 0630 30 30 380. Itt a Petőfi.

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Mint mindig, hétköznaponként 11 és 1 óra között számíthatsz rám, az előttünk álló eseményekről mindig részletes beszámolót kapsz, és ha valami kimaradna, akkor a 0-30-30-30-380-as számon azonnal jelezd a részleteket. Nehogy lemaradjunk a legjobb programról. No, például Veszprém megye, Óbudavár lehet a helyszíne a következő eseménynek, egy exkluzív zenei utazásnak a természet lágyölén, a festői szépségű Óbudavári Ligetben, ahol a Liget Fesztivált tartják majd. A legnagyobb hazai és nemzetközi slágerekre kell felkészülni, és a fesztivál egyik legjobban várt fellépője majd a Cool Miners lesz, egy teljesen élő, gőzmozdonyszerű energiával berobbanó csapat, dús fúvó szekcióval, egyedi party big band formáció, tehát aki elhozza a hamisítatlan Motown, soul, funky és rhythm and blues dallamokat, de repertoáriukból az örökzöld magyar popslágerek és a legfrissebb rádió sikerek sem hiányoznak majd. A hazai jazz és pop szféra legkiválóbb zenészeit felvonultató hatalmas csapat gondoskodik tehát a jó hangulatról. Ezen kívül a gyerekprogramok, kézműves vásár, mind-mind vár lesz, lecsófőző verseny is, és sok egyéb érdekesség Óbudavár legnépszerűbb nyári rendezvényén, Veszprém megyében a Liget Fesztiválon. Mindjárt azt is megtudhatod, hogy mi minden tartogat a Tarka Fesztivál. Itt a Petőfin, addig is jön a Balkán VIP.

0: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkötő a Hello. Közelít egy újabb hétvége, illetve már ezt megelőzően is várnak rád programok. Például a Tarka Marha Fesztivál Bonyhádon, amit hagyományteremtő szándékkal még első alkalommal 2001-ben tartottak meg. Bonyhádon tehát és a környező falvakban, az úgynevezett völgységben mindig fontos szerepet töltött be a mezőgazdaság és az állattenyésztés. A tenyésztők generációinak áldozatos munkáját dicséri a piros tarka bonyhádi tájfajta, szarvasmarha kialakítása, mely tájfajta, vagyis kizárólag ennek a vidéknek a szülötte és a település tövező legelők látképei már elképzelhetetlen nélküle. A fajta ismerté vált az egész országban, és egy a városnak a hírnevét is öregbítette. A rendezvény ideje alatt kirakodóvásár, gasztroudvar is vár, illetve a Tarka Fesztivál egyik alappillére a főzőcske, mely idén is lesz, négy nagy koncert pedig szintén színesíti a kínálatot. Ott lesz László Evelin, a Titán, a Vatfruttik, a Máklikör, Felip Lengyel Johanna, Regál Lili, az Ájri Mafia is koncertet ad, és lesz például bonyhádi bar angoló is, vagyis városismereti játék, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt készülnek kaszinókerttel, illetve a Tarka fotópályázat képeiből rendezett kiállítást is majd értékelik, és a nyertes pályázókat is díjazzák többek közt. Bonyhádon tehát a Tarka Fesztiválon. A 0-30-30-30-380 számú lehet beszállni egy-egy jó programötlettel neked is, SMS-ben és Viberen elküldhetsz minden részletet, és persze a nyári élménybeszámolókat is szívesen fogadom, közben a Kuplung zenekar előtt itt a Pandora projekt a Petőfi. Szöke

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: A gyár és hiába párfokos lehűlés, tombol a nyár, továbbra is sok napsütéssel és magas UV-sugárzással, úgyhogy tessék felkészülni a bőrvédelemre továbbra is, és a legjobb magyar slágerekre jön a Balmar.
1: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
3: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
3: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
3: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
3: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj

0: legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Hétvégén visszatér a kánikula, üzembiztosan termel a Paksi atomerőmű két turbinája, még nyomoznak a hajógyári szigeten történt drogügyben.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M0-es keleti szektorán az M3-as felé vezető oldalon az M5-ös és az M4-es csomópontja között mozgó terelés mellett kaszálnak. A 30-as és a 42-es kilométer között csak egy sáv járható, 7-8 kilométer hosszan arra szólnak az autók. A kiépített terelést bontják az M3-ason Budapest felé 60 és Kerekharaszt között. Az 52-es és a 48-as kilométer között a külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. Az M5-ösön Röszke felé Ócsa és Inács között a növény vágják, ezért a 32-es és a 37-es kilométer között a belső sávban lassan haladó munkagépet kell kikerülni. Nagyjából 2-3 kilométer hosszan arra szólnak a járművek. Távolabb, de szintén a Röszke felé vezető oldalon Kecskemét térségében elbontják a terelést. A 81-es kilométernél csak egy sáv járható, itt 3-4 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számára.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, rövidesen a második bárka is megérkezik. Hozzátette, jelenleg a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termeli az áramot. A WWF Magyarország szakértője szerint a Paksi fenékküszöb megemeli majd a vízszintet, de nem oldja meg a Duna meder mélyülésének problémáját. Pozitívan értékelte a pénzügyminiszter, hogy 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot a költségvetés. Kármán András pénzügyminiszter hozzátette, kormányváltás nélkül 2026-ban GDP arányosan 8,3%-os hiány felé tartott volna az államháztartás. Ez az arányszám 7,5%-ra módosult. Továbbra is nyomoz a rendőrség a szombati hajógyári szigeten rendezett koncerten történt rosszul létek miatt. A hatóság vasárnap rendelt el a részletes vizsgálatot, mert többen is arról számoltak be, hogy Sebestyén Balázs DJ-sója alatt bedrogozhatták őket. Legalább 18 fiatal számolt be rosszul létről. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását. A 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte süt a nap, csak elvétve lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű. A hétvégén visszatér a kánikula.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Az ebéd ez nagyon jó étvágyat, egy óra elmúlt, a Hajrá Magyarok extrába, ma is jönnek a kiránduló tippek, például olyan helyszínekre, ahol régi magyar filmeket forgattak, de múltunk legfontosabb tárgyait is megtalálhatod egy kiállításon, tarts velem, jönnek a részletek.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Petőfi Rádió minden magyar. Múltuk legfontosabb tárgyai sorakoznak fel Keszthelyen, hogyha arra jársz, akkor ne feledd a Vidor Játék Múzeumot. Külön lány és fiú szekcióban fajtánként és koronként láthatod az egykori század elő megkopott mackói, csattogó lepkéket, építő kockákat. Ezek kezdődik egyébként az emlékidézés, mert a 80-as évek sláger figurái zárnak. A KGST országban oly népszerű győri lemezárugyár és az elzett művek fémautói, csipegető csipék és rolleros boholcok a 60-as évek magyar játékiparát dicsérik, de a szovjet holdautótól kezdve a kubai fémüdítős dobozból barkácsolt kis autón keresztül az afrikai társas játékokkal bezárólik tényleg minden megtalálható. A mennyezetre felfüggesztett babakocsikat, szánkokat, tricikliket, pedálos kis autókat, az ablaküvegek közé épített polcokon ezernyi matchboxot is látasz, de ott vannak mávonatok, a múlt ólom katonái, a lányjáték múzeum babaházai, mosó és varrógépei, papírmasi babái, amik szintén gyönyörködtetik az odaérkezőket, illetve óriás vitrínbe belekerültek Ludas Matyi, a Só, a Helység Kalapács, a Vígek Posz figurái, illetve a hangulatot a régi Duna TV-ben látható mesék és dalok színesítik. Sőt, a kiállítások között Schuster Zoltán Európa legnagyobb technik Lego gyűjteménye, több mint 400 készlet szintén helyet kapott. Vidor Játék Múzeum, Keszthelyen, ha jársz, ne feled, és további kiránduló tippekért pedig hallgasd a Petőfit, ahol a legjobb magyar slágerek közül Wolf Kati, Rúzsa Magdi is érkezik, most pedig jön a Bermuda.

Petőfi Rádió minden magyar és éppen kedved úgy tartja, akár kastély túrákra is indul. Hanc van az országban jó néhány, amit érdemes felfedezni. Az egyik például a Tóalmási, amit annó nyaralásra és vadászatokra tartottak fenn. A 60-as, 70-es években pedig a kastély és környéke több film forgatásának is a helyszíne volt. Például ott vették fel a Tizedes meg a többiek külső jeleneteit, illetve 71-ben a Csábás királynő film feldolgozását is. Illetve nemrég a Nagy Ő című műsor forgatási helyszíne szintén az Andrássy kastély volt. A parkja természetvédelmi oltalom alatt álló terület, tehát nem egyszerűen szabadon bejárható park, sőt, figyelni kell, mert meghirdetett időpontokban látogatható csak. A 06303030380-as számon jelezheted, hogy esetleg jártál-e már ott. Egyébként a jelenlegi látogatási szabályzat szerint a kastély látogatható részei között az előcsarnok, az aranyterem, az étkező és az üvegház szerepel. Fotózni és videózni érvényes belépővel lehet. Itt a Petőfi. A 06303030380-as számon jelezhetsz jó kiránduló tippeket te is. A Honeybees-t Dániel Füvel közben már is folytatja.

Petőfi Rádió, minden magyar. Az idei nyár pedig további kiránduló helyeket tartogat számodra. Például egy Pécs környéki kiruccanást össze lehet kötni Harkányi felfedezéssel, vagy onnan már nincs is olyan messze Szaporca, és vár az Ősdráva látogató központ például, ami a Duna-Dráva Nemzeti Park területe és a Dráva folyó bemutatása mellett nagy hangsúlyt fektet az ormánsági élet, a tradicionális gazdálkodási formák, a hagyományok nagy közönséggel való megismertetésére, valamint a természetvédelmi, gazdálkodási, tájhasználati problémákra való figyelem felkeltésre, de sok egyéb más is megtalálható. A korszerű oktatás technikai berendezésekkel, vagyis okos táblával, projektorral, 5.1-es hangrendszerrel, szemléltető eszközökkel, távcsövekkel felszerelt interaktív oktatóterem, érdekes környezeti nevelési programok, ismeretterjesztő előadások, konferenciák, szakmai találkozók helyszíne is. A területre egykor jellemző gazdálkodási formákat bemutató hagyományos gazdálkodás tanösvényen pedig régi tájfajtából álló gyümölcsös, valamint fűszer és gyógynövénykert is megtalálható. Sőt, a tanösvény végén kialakított régi magyar házi állatokat bemutató majorban az állatok megtekintésén túl megtudhatod azt is, hogy a múltban milyen szerepet játszottak az állatok a mindennapi gazdálkodásban. A látogatóközpont változatos programjai között szerepel a Dráva-menti madárvilág megismerése is, valamint gyalogtúrák, családi és gyerekprogramok. A diákokat változatos természetismereti, környezeti nevelési programok is várják. Több lehetőséget tartogat tehát az Ősdráva látogatóközpont Szaporcán, az ország déli részén. Ha van kedved és lehetőséged, akkor ide is ellátogathatsz. További kiránduló tippekért tarts velünk, és ha neked is van, amit szívesen ajánlanál hallgatóink figyelmébe, a 0630303380 as számon, most meg pár részletet, SMS-ben vagy Viberen. Közben Hangácsi Márton énekel itt a Petőfi

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Sok-sok újdonsággal, további kedvencekkel és változatos magyar zenékkel a folytatásban is. A hírek után mindjárt itt a Balkán fanatik.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hétvégén visszatér a kánikula. Üzembiztosan termel a Paksi atomerőmű két turbinája. Robbanás történt a rotterdami kikötőben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Sokan haladnak az M1-esen

0: 5. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: Megkezdődött Pakson a fenék küszöb beépítése a Dunába. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, számolt be róla a helyszínről a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy már úton van a második bárka, amelyet szükség esetén el tudnak süllyeszteni, hogy megemeljék egy időre a folyó vízszintjét. Az első bárka már tegnap megérkezett, rögzítése folyamatban van. A paksi atomerőmű két turbinája jelenleg üzem biztosan termeli az áramot, tette hozzá a kormányfő. Megkezdték Romániában a csernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, a környezetre, a lakosságra nem jelent veszélyt. Románia egyetlen atomerőművének első blokkját július végén állították le. Az erőmű Románia villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Robbanás történt a rotterdami kikötőben. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Egyelőre nem tudni, mi okozta a detonációt. Holland sajtóértesülések szerint mentőhelikoptert, 6 mentőautót és tűzoltókat riasztottak a helyszínre. Itthon nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökonomikus Segélyszervezet. Idén az összegyűjtött adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását. A 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Országszerte süt a nap, csak elvétve lehetnek fátyolfelhők az égen. Nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű. A hétvégén visszatér a kánikula.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Lazulj velünk ma délután is itt a Petőfi. Változatos magyar zenei kínálattal készülünk óráról órára, úgyhogy sokan felsorakoztak már. Diaz és Manta, Szörés Polek, Halott Pénz, csak hogy párat említsek a sok közül, a sor pedig a Balkán Fanatik indítja. Szép délutánt!
2: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Petőfi. Representing that killer California. Baby, baby, I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back.

Ó, a felnőtlen gyerekkor, a gondtalan fiatal iskolás évek. Remélem sok új élménnyel lettél gazdagabb az idei nyáron, és szerencsére van még belőle, esetleg hiányérzeted van. Csörges meg a spanokat, keressetek például hullócsillagokat, aztán kívánni se felejts el. Nem kell hozzá semmi más. Piknik, kosár, plét, párna, esetleg a megfelelő kényelemhez, rákcsa, gyümölcs, frissítő ital, meg is van a program. Itt a Petőfin pedig kapott hozzá az aláfestő zenét, hogy még emlékezetesebb legyen egy-egy pillanat. Ezúttal a 70-es évek szól és funk zenéjével folytatjuk, mindez keveredik jazzzel, blues-zel és modernebb tánczenével, köszönhetően a Kék Nyúlnak, akik jártak már itt nálunk és élő stúdió koncertet is adtak, ezek mind visszakereshetők a Petőfin Rádió YouTube csatornáján. Aztán hamarosan jön az

Radics Gigi, itt a Petőfi, augusztus 13 pedig a naptárakban. Sokaknak emlékezetes ez a nap, hiszen 1997-ben ezen a napon indult el a South Park amerikai animációs vígjáték sorozat, melyet egyébként Trey Parker és Matt Stone készített. Na, ki a kedvenc főszereplőd? Kenny, a narancsárga kapusznis fiú, akinek a beszédét általában alig lehetett érteni, és rengetegszer hát visszatér tulajdonképpen a sorozatba. Eric Cartman ugye a sorozat egyik legikonikusabb figurája, egy nagyon önző, manipulatív, nagyszájú és gyakran kifejezetten gonosz karakter, még pont az ellenkezője Kyle, az okos, erős igazságérzete rendelkező fiú, aki Stan legjobb barátja, aki pedig viszonylag normális, szinte jó zeneszű srác, gyakran ő a történetek átlagos szemlélője. 1997 ezen a napon indult át a South Park, és amire már nem emlékszünk, viszont történelem szempontjából nagyon fontos a világosi fegyverletétel, a szabadságharc vége, 1849-ben szintén augusztus 13-án történt, és augusztus 13-a a napja annak, amikor megkezdődtek a budapesti föld alatti vasút építési munkálatai még 1894-ben. Rá két évre, május 2-án meg is indult a rendszeres forgalom Európa, London után második és a kontinens első föld alatti vasútján. De és kinek van ma évfordulója, szülinapja? Lehet köszönteni az illetőt, majd a kívánság műsorban itt nálunk a Petőfi. Írd meg a részleteket 0630 30 33 180 a számunk.

Petőfi Rádió, minden magyar. Ha vonz a természet, akkor ne feledd, hogy egészen augusztus 26-áig hétköznap és hétvégén is a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti helyi csoportja madárgyűrűző akciót tart Budapesten a Cinkotai Naplástónál, ahová várnak a madarak befogása és gyűrűzése naponta reggel 6-tól kb. Délelőtt 10-ig, illetve délután 7 órától naplementéig tart az időjárástól függően. A napi munka és látogatás menete, tehát az óránkénti háló ellenőrzések köré szerveződik, a madártani szakemberek vezetésével egy erre a célra felállított bemutató hálót is meg lehet nézni, és részese lehetsz a gyűrűzésnek. Ennek végén még fotókészítésére és az állatok simogatására is van lehetőség. A program helyszín a Naplástó déli gátján, a sorompó mögött kezdődő aszfaltozott úton gyalog közelíthető meg mintegy 250 méteres sétával. Új kutyás strand pedig Balatonon, erről is jönnek hírek mindjárt itt a Petőfin. Tarts velem!

félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Csütörtök délután van, ilyenkor már egy nagyobb a mozgás a Balaton környékén is, hogy mi lett az év strandétele. Hamarosan ezt is elárulom, és azt is, hogy hol vár rád újabb kutyás strand. A 0-30-30-30-380 a számon egy év fontos információk továbbra is megoszthatók, a hírek után pedig jön a Blaha Louisiana is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a

0: kilométeres az arra szóló kocsisor. 4 kilométeres dugó alakult ki az erős forgalom miatt az M3-ason Budapest felé, Bak térségében a kiépített terelés előtt. Bontják a terelést az M5-ösön Röszke felé, Kecskemét térségében. A 81-es kilométernél csak egy sáv járható, ezért 5 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: Megkezdődött Pakson a fenék küszöb beépítése a Dunába. Összesen csaknem 150 ezer tonna követ használnak majd fel, számolt be róla a helyszínről a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy már úton van a második bárka, amelyet szükség esetén el tudnak süllyeszteni, hogy megemeljék egy időre a folyó vízszintjét. Az első bárka már tegnap megérkezett, rögzítése folyamatban van. A Paksi Atomerőmű két turbinája jelenleg üzembiztosan termeli az áramot, tette hozzá a kormányfő. Drogterjesztő hálózatot számoltak fel az Alföldön. Először egy békés csabai férfira figyelt fel a rendőrség, aki alkalmazottai segítségével kristályfantázia nevű kábítószert árult. A nyomozás szálai egy jászberényi csoporthoz vezettek, amely kokainnal látta el a békés csabai dílereket. Összesen 19 kábítószerkereskedő került a rendőrség látókörébe. Négyüket már tavaly novemberben letartóztatták. Robbanás történt a rotterdami kikötőben, egy ember meghalt, többen megsérültek. Holland sajtóértesülések szerint a detonáció iparterületen egy vállalat telephelyén történt egy csővezeték karbantartása közben. Mentőhelikoptert, 6 mentőautót és tűzoltókat is a helyszínre riasztottak. A sérültek közül többet kórházba vittek.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Minden magyar tovább jutott a délelőtti programban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Tegnapi aranyérme után ma 50 méteres hátúszásban ugrott medencébe Kós Hubert a párizsi úszó Európa-bajnokság délelőtti programjában. Az olimpiai világ és Európa-bajnok klasszis magabiztosan jutott a szám délutáni középdöntőjébe. Jól szerepelt ma Jakl Vivien is, aki 1500 méteres gyorsúszásban jutott döntőben, ahogy a magyar férfi 4x100 méteres gyorsváltó is, amely megnyerte előfutamát. Nem jutott fináléba a magasugró Bátori Liliana a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Az U20-as világbajnoki ezüstérmes atléta egy hajszállal húzta le az 1 méter 91 cm-es döntős magasságot. Palkovics István utolsó helyen ért célba az akadályfutók 3000 méteres előfutamában, így kiesett. Sérülés miatt pedig visszalépett a 10 próbától Gál Pár Zsombor, a honvéd sportolója 5 próba után a 21. helyen állt. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Országszerte süt a nap, csak elvétve lehetnek fátyolfelhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. A délutáni 27-32 fok után késő este 14-18 fok valószínű. A hétvégén visszatér a kánikula.
1: A hírek után...
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Már is jön egy kis strand kisokos, hiszen megvan az év strandétele, de kiválasztották büfé kategóriában is a legjobbat, illetve az év Beach Food palacsintája kategória győztese, szintén most már kóstolható. Már is jönnek a részletek, tarts velem!
3: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag

Petőfi Rádió minden magyar, a balatoni kalandozás pedig egészen más színben tűnhet fel. Hát van még mit bepótolni az idei nyáron, ugyanis nemrég kiderült, hogy mi az év strand étele, ugyanis megtartották a versenyt, melyre minden eddiginél több, 22 vendéglátóhely, 44 étellel indult. Nos, ha azt mondom, fonyódligeti pisztráng konzerv, hát nem biztos, hogy így hirtelen összeszalad az ember szájában a nyár, viszont ha már elárulom azt, hogy mindez hogy készül, akkor azt gondolom, hogy kedvet kapunk egy kis kóstoláshoz. Az év strandételéhez ugyanis egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló fogás adta az ötletet, vagyis képzelj el egy sült és filézett pisztrángot fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizli ecettel, frissen, egy konzervbe. Tálalás előtt mindezt füsttel zárják be, amit... Hát, hogyha felnyitunk, tulajdonképpen akkor szabadul ki. Egyébként ez a piknik csomagban is kínálható, ez lett tehát az év strandétele, a fonyódligeti pisztráng konzerv, de más kategóriák is voltak, büfé kategóriában például a legjobb ételnek a siófoki szabadi fürdői tepertős kürtös mártogatóst választották. Egy sós tésztából készült kürtös kalácsot képzelj el, melybe tepertő kerül, reszelt sajtba forgatják meg, faszínparázson sütik meg, majd fokhagymás, petrezselymes tejföl mártogat tálalják. Ezen kívül az év felfedezetje a szántódi millacsinta lett, mely egyben az új kategóriaként megkérdetett év beach food palacsintája díjat is elnyerte, füge kecske granola palacsintájával, és az év balatoni strand desszertjét is megválasztották, a gyenesdiási gubacsinta nyerte el ezt a címet, ami tulajdonképpen a mákos gubát és a palacsintát egyesíti. Na hát ezek az újdonságok kóstolhatók mostantól. Egyébként az elmúlt években többek közt a kobászus uborkaleves, sós kürtös kalács és marhanyelből készült és lepény kenyéren tálalt ínyenség is elnyerte már az év strand étele címet. Hát csak a képzeletünk szabhat határ továbbra is az ételeknek is. Itt a Petőfin pedig, hát hasonló mondható a zenékről. Most Gerendás és Dárdai Blanga folytatják.

0: ponytérkép, akkor maradjunk a hazai vizeknél, itt a Petőfin és Balaton. Újra új kutyás fürdőhelyet jelöltek ugyanis ki, ingyenesen használható a nap 24 órájában. Keszthelyen a Libás mólónál egy és olyan kialakított bejárón keresztül, ez korábban fémrácsos szerkezetű volt, úgyhogy a kényelmesebb és biztonságosabb használat érdekében műfűvel beborították, így tehát kutyák és gazdáik is könnyen bejuthatnak a vízbe. Egyébként a bejáró nem kizárólag a kutyások számára készült, közösségi használatú, vagyis számpal, kishajóval, csónakkal is vízre lehet szállni róla, de kajak, kenu, windsurf, kitesurf vagy más saját igénylő vízi eszköz vízre helyezése is használható itt. Egész nap igénybe vehető, ahogy mondtam, a fürdő és mindenki számára ingyenes, Keszthelyen, tehát a Libás mólónál. A 0-30-30-30-380 as számon osztasz meg velünk kutyás fürdőhelyeket, ha gondolod, van-e jól bevált olyan hely, amit szívesen ajánlanál hallgatóink figyelmébe is. Lábas Viki is közben megérkezett, most ő folytatja.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Azt mondták, létezik az Isten, csak mostanában

Petőfi Rádió, minden magyar, és a mai sok-sok érdekesség után egy újabb, közel a balkezesek világnapját is augusztus 13-án, vagyis a mai nap ünnepeljük, ami régen azért nagyon nehéz feladat lehetett, amikor még tintával kellett írni, hiszen komoly feladatot jelentett a balkezeseknek úgy írni, hogy nem haszatolják el az írást. Addigra, mire az iskolába került, ugye nem sikerült a jobbik kezének a használatát megtanítani. A szellemi és fizikai munka is különösen megterelő lett a balkezesek számára, hiszen a legtöbb ezt a jobbkezeseknek fejlesztették ki. Én próbáltam például a múltkor balkezes ollóvá vágni, hiszen azért most a segítségként van jó néhány ilyen. Nekem egy feladat volt, úgyhogy abszolút át tudom érezni a balkezesek helyzetét. Még a leggyakoribb későt, a legegyszerűbb vonalzót sem könnyű nekik használni. A 70-es évek közepétől augusztus 13-át tartják egyébként a balkezesek nemzetközi világnapjának, és arra hívják fel ilyenkor a figyelmet, hogy a leghétköznapibb dolgok is mennyivel több erőkifejtést, odafigyelést és összesedettséget követelnek a balkezesektől. Az életük megkényítésére most már több eszközt is feltaláltak, vagy esetleg te is balkezes vagy, hogy mivel gyűlt meg leginkább a bajod, írd meg nekünk 0-30-30-30-380, és a megoldást is, hogy mire jutottál, míg Blanche folytatja a Petőfi. Gratulálok!

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Köszi, hogy velem tartottál az elmúlt órákban. Már Katát hallottad, itt van Szikora Tomi, vele folytatódik a Petőfi csúcs, már 4-től lesz játék, és figyeld a részleteket, Petőfi ajándékcsomagot lehet nyerni. A hírek után Rúzsa Magdi is velünk lesz egy délután.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2000

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. Itthon. Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
5: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Hétvégén visszatér a kánikula. Megkezdődött Pakson a fenék küszöb beépítése a Dunába. Erdő és bozott tüzek pusztítanak több országban is a Balkánon.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Továbbra is sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorbágy között szakaszosan lelassulnak a járművek. Különösen a külső sávban kell lassabb haladásra, helyenként torlódásra készülni. 4 kilométeres dugó alakult ki az erős forgalom miatt az M3-ason a Budapest felé, a Bak térségében kiépített terelés előtt. Bontják a terelést az M5-ösön Röszke felé Kecskemét térségében. A 81-es kilométernél csak egy sáv járható, 5 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani.

0: Ő is a miniszterelnök számolt be. Magyar Péter közölte azt is, hogy már úton van a második bárka, amelyet szükség esetén el tudnak süllyeszteni, hogy megemeljék egy időre a folyóvíz szintjét. Az első bárka már tegnap megérkezett Paksra. Vízhiány miatt leállt a csehországi kis vízerőművek több mint 90%-a. Ez egyelőre nem okoz problémákat az energiaellátásban, mert a létesítmények alig 5%-át biztosítják a cseh áramtermelésnek. A nagy vízerőművek üzemelnek, bár egy részük csökkentett teljesítménnyel. Csehországnak két atomerőműve is van, amelyek az áramtermelés mintegy harmadát biztosítják. Erdő és bozóttüzek pusztítanak több országban is a Balkánon. Szerbiában mintegy 40 helyszínen, Montenegróban több tengerparti térségben is ég a növényzet. Horvátországban Brács-szigetén és Rijeka közelében küzdenek a lángokkal. Észak-Macedóniában egy nap alatt több mint 20 szabadtéri tűzesetet regisztráltak. Az oltást az erős, változó irányú szél is nehezíti.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Folytatódik a napos idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő, csapadék nem lesz, többnyire mérsékelt marad a szél. Éjszaka 10-18, holnap napközben 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délután 4 óra van. Ilyenkor már azért egészen más a levegő a munkahelyeken. Már minden út hazavezet. Számíthatsz rám a folytatásban, én pedig hazakísérlek. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Ma délután is nyereményjátékot indítok, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Lengyel Johanna, egyenes az út, a Petőfi Rádióban minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Mielőtt elindulsz, tovább indulsz, nézzük, hogy mi történik az utakon. A Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, több kilométeres dugó van az M3-ason Budapest felé Bagnál, a kiépített terelés előtt nagyjából 3-4 kilométeres a torlódás. Tehát mindez az M3-ason Budapest felé Bagnál, a terelés előtt. Az M5-ösön Kecskemétnél Szeged felé elbontják a terelést a 81-es kilométernél, ezért csak egy sávjárató és 4-5 kilométeres torlódás tapasztalható, tehát az M5-ösön Kecskemét térségében a Szeged felé tartó oldalon 4-5 kilométeres dugóban. Az 1-es főúton pedig Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek, éppen ezért a 35-ös kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát mindez az 1-es főúton Óbarok térségében. És neked mi az úti cél, merre tartasz éppen? Várom, gyűjtöm a közlekedési infókat ma is az egész országból, Tarjánból, Nyírterekről, Füzesabonyból, hívja 061 759 6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Ezt adott a legjobb vezetés közben meghallgatni, akkora feelingje van. Fluor, sosehol keserű, a Petőfi Rádióban minden magyar. És már is itt a váltás, Kispál és a Borz, Szőkített nő, ezt indítom. Hamarosan pedig következik az óra nyerős lágere, tehát játék indul, amellyel Petőfi Rádiós ajándékcsomag nyerhető. Hogy hogyan? Figyeld a zenék közötti felhívást, amikor meghallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz a 0630 30 30 380-on SMS-ben, írd meg az óra nyerős lágerét, előadót és dalcímet. Ha gyors vagy, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét és vidd a nyereményt. Ilyen egyszerű.

0: Magyar Pani Beast, Parnograszt, Hullika, Cseresznyefa virága. Ezt dúdoltuk együtt. Na és te, hol hallgattad? Autóban? Munka közben? Vagy akár a strandon? Ez volt az óra nyerős lágere, amely valakinek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 0630303380-on SMS-ben, és ha gyors voltál, figyeld a telefonod, mindjárt téged hívlak.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Útinfók a Petőfi Rádióban, a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként frissítjük, hogy ne érjen meglepetésként a dugó. Figyelem, már 5-6 kilométeres a torlódás az M3-ason Budapest felé Bagnál a kiépített terelés előtt. Tehát még egyszer 5-6 kilométeres torlódás van az M3-ason Bag térségében Budapest felé a terelés előtt. Kitartás. Az M5-ösön Szeged felé Ócsa és Inács között az elválasztó sáv növényzetét vágják vissza, éppen ezért a 32-es, valamint a 37-es kilométer között a munkagépeket kell kerülgetni, ezért 2-3 kilométeres a dugó az M5-ösön, Röszke felé Ócsa és Inács között. A fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedést a Szent Gellért téren, a Szabadsághíd előtt a középső sávban. Még egyszer, tehát baleset Budapesten a Szent Gellért téren, a Szabadsághíd előtt a középső sávban. És neked mi az úti cél, merre vezetsz? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból. Pápáról, Répcelakról, Hajdúböszörményből. Hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
4: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Minden nap megadom az esélyt, hogy nyerjen valaki egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, és minden nap a leggyorsabb üzenet küldőt hívom vissza. Hogy ma kipötyögött mindenkinél gyorsabban, az most fog kiderülni. Már is nála csörgök. Már ha felveszi a telefont.
1: Halló, tessék!
0: Halló, szia, én a Petőfi Rádióból csörgök, Szikora Tamás vagyok.
1: Szia!
0: Azt hittem, hogy fel sem veszed a telefont.
1: Bocsánat.
0: De hát akkor lényeg, hogy megvagyunk.
1: Mert hogy... komolyan?
0: Igen, első voltál a játék felhíváskor, úgyhogy bekerültél a játékba.
1: Wow, ez szuper! Nagyon örülök.
0: Próbálkoztál már korábban többször?
1: Igen, sokszor már.
0: Na hát akkor úgy tűnik, hogy ez ma beérik, mert hogy ma mindenkinek gyorsabban futott be az üzeneted, úgyhogy te következel. Akkor gyanítom, hogy ismered a játékot. Két kérdésem van, mielőtt gratulálhatnék neked. Az első az az, hogy mondd kérlek, hogy melyik dalhoz neked szerencsét.
1: A Honeybee-től a Hulika cseretnyef a virága.
0: Igen, ez a Parnograsztal közös újdaluk. Na és a Petőfi Rádió szlogenje megvan?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Oké, akkor megvagyunk. Te nyertél ma délután. Gratula!
1: Hát ez fantasztikus, köszönöm szépen.
0: Petőfi Rádió ajándékcsomag a tiétek.
1: Köszönjük szépen. Mindig a gyerekek mondták, hogy játszunk, küldjük az SMS-t, és most akkor lejött neki.
0: Na, hát akkor ezt most összehozta az egész család. Bögre, kulacs, nyakpasz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez mind a tiétek lesz.
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Hányan fogtok osztozni az ajándékcsomagon?
1: Négyen.
0: Na, szuper, hát akkor mindenkinek jut valami.
1: Igen, szuper, köszönjük még egyszer.
0: Merre autóztok éppen, mert hallom, hogy vezetés közben hallgattok minket.
1: Igen, óvodából megyünk hazafele. Mindjárt van vagyunk.
0: Hová haza? Az ország melyik részére?
1: Péterre. Most mindjárt csavarunk egyet a medencében, és akkor az segíteni fog.
0: Na hát igen, azért így ki lehet bírni. Jövő héten meg hosszú hétvégénk lesz. Terveztek valamit a 20-ai hétvégére?
1: Az aposom születésnapját.
0: Na, akkor nagy családi buli lesz. Aha. Jól van, hát akkor érezzétek jól magatokat, és most pedig akkor a csobbanáshoz, a csobbanás indításához a következő dalt is nektek játszom, Csinszkától a Hibrida, tiétek a Petőfi Rádióban.
1: De jó, köszönjük.
0: A mai nyertesünk tehát Dani, de holnap te is lehetsz a szerencsés, figyeld a játék felhívás 4 és 5 óra között, és ha

0: Petőfi Rádió minden magyar. 5 óra lesz. A délutánból együtt csorgunk át az estébe. Rám pedig számíthatsz a folytatásban is. Munka után is legyünk együtt. A kezdés Dr. Béres feldolgozása. A régi nyár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: Dani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedőmászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Hétvégén visszatér a kánikula, tovább apad a Duna. Megkezdődött Pakson a folyami fenék küszöb beépítése.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorbágy között szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra, helyenként torlódásra készülni. Már 6 kilométeres dugó alakult ki az erős forgalom miatt az M3-ason Budapest felé a Bag térségében kiépített terelés előtt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
6: Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 centiméterig csökkenhet a folyóvíz szintje. Megjegyezte, mínusz 140 centiméternél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Megkezdődött Pakson a fenék küszöb beépítése a Dunába. Összesen 145 ezer köbméter követ használnak majd fel. Erről szintén a miniszterelnök számolt be. Magyar Péter közölte azt is, hogy már úton van a második bárka, amelyet szükség esetén el tudnak süllyeszteni, hogy megemeljék egy időre a folyóvíz szintjét. Az

0: sérül. Matolcsy György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quartz csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Folytatódik a napos meleg idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Csapadék nem lesz. Többfelé mérsékelt marad a szél. Éjszaka 10-18, holnap napközben 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fok is lehet.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délután 5 óra van, a munka már véget ért, és a legjobb nyári programok, a legjobb nyári sztorik most következnek a napban. Számíthatsz rám a folytatásban is, lazuljunk együtt. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Itt a kezdés a Vénusz egykori sikerének feldolgozása, Dr. Bérestől a régi nyár.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Friss hírek az utakról.
1: Első kézből jelentjük neked a friss útinfókat a délutáni csúcsforgalomban a Petőfi Rádióban. Nagyjából 20 percenként frissítjük ezeket. Figyelem, az M3-ason több kilométeres dugó van két helyen is. A Budapest felé vezető oldalon Gyöngyös és 60 között egy műszaki hibás autó veszteg el a 65-ös kilométernél, ezért 2-3 kilométeres a torlódás. Mindez tehát az M3-ason a 65-ös kilométernél Budapest felé, valamint Bagnál a kiépített terelés előtt szintén a főváros felé vezető oldalon 5-6 kilométeres torlódás alakult ki. Mindenképp plusz menetidővel tervez az M3-ason, hiszen torlódik a forgalom a Budapest felé vezető oldalon, a 65-ös kilométernél, valamint a Bagi terelés előtt. Az 1-es főúton Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek, ezért a 35-ös kilométernél csak egy sávon megy a forgalom, mindez tehát az 1-es főúton Óbarok térségében, ahol munkavégzés folyik, és még korábban az M5-ösön is az elválasztó sáv növényzetét vágták vissza Szeged felé Ócsa és Inács között. Ez még most is aktuális lehet, viszont lassan már végeznek a mai munkavégzéssel, így a torlódás, ami most jelenleg 2-3 kilométeres, lassan feloszlik majd, de minden esetre lassabb a haladás az M5-ösön Szeged felé Ócsa és Inács között, emiatt plusz menetidővel tervez arra felé is. Kitartás, vigyázz magadra! Várom a további információkat, a még frissebb helyzetjelentéseket országosan. Csongrádról, Szolnokról, Harsányból hívja 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Közben Gabika küldött nekünk üzenetet. Sziasztok, szeretnék kérni ebbe a 33 fokba az udvarias pécsi sofőröknek egy számot. Oké, legyen így. Lóci játszik, ó nincs. Ez akkor az udvarias pécsi sofőröké. A Petőfi Rádió.

legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió minden magyar. Ma mindenki a napfogyatkozásról beszél. Ki látta, ki nem. Megosztjuk egymással a fotóinkat, videóinkat, az emlékeinket, amelyeket persze a perszeidákról. Viszont ha valaki lemaradt erről, akkor ne csüggedjen. Állítólag jövőre újra lesz teljes napfogyatkozás. Igaz, nem nálunk, hanem Spanyolországban 2027. augusztus 2-án. A teljes napfogyatkozás Dél-Spanyolországban lesz majd megfigyelhető, és a legtöbb helyen több mint 4 percig tart majd ez a teljes sötétség. Ráadásul nem úgy, mint most naplemente előtt, nagyon alacsonyan járó napnál, hanem mindez délelőtt, sokkal kedvezőbb körülmények között, körülbelül 10 óra 45 és 10 óra 50 perc között, akár Malagáról is látható lesz majd. Szóval, hogyha valaki idén erről lemaradt, akkor már lehet tervezni a jövő évi utazást, nyaralást. A dátum állítólag 2027. augusztus 2. Dél-Spanyolországból láthatjuk majd a következő napfogyatkozást. Vannak dalok, amelyeket kifejezetten jó hallgatni, mondjuk naplementében, napsütésben. Szerintem ez a zene is pont ilyen. Mira Monaco, Feel Alive, egy új kedvenc most a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Napsütésben hallgatjuk ma délután a legnagyobb hazai kedvenceket. Két évvel ezelőtt ilyenkor melegrekordok dőltek, akkor Kelebián 40,7 fok volt a napi melegrekord. Most az országos átlag kellemes 30 fok, ugyanakkor a hétvége ismét strandolós, kánikulát tartogat 33-35 fokkal.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Én vagyok a GPS, aki jelzi, hogy hol mi a szitu a forgalomban, és hol van most dugó, mit érdemes kerülni. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, haza kísérlek. Az M3-ason Budapest felé Bagnál a kiépített terelés előtt jelenleg 2-3 kilométeres torlódás van. Mindez tehát az M3-ason Budapest felé Bagnál a terelés előtt. Az 1-es főúton Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek, munkavégzés folyik a 35-ös kilométernél, éppen ezért itt forgalomkorlátozás van, tehát mindez az 1-es főúton Óbarok térségében. A fővárosban telítettek a sávok az M3-as kivezető szakaszán, a Körvasút sortól, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál, a Hungária körgyűrűn, a Nagykörúton, a nagyobb csomópontoknál, valamint a Rákóczi úton mindkét irányban, de ebben a másodpercben balesetről nincs infóm. Ha neked viszont van, annál inkább várom nem csak Budapestről, hanem az egész országból. Máté Szalkáról, Sárospatakról, Ózdról hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Útközben pedig együtt hallgatjuk a Quimby legújabb dalát, ez a Láthatatlanul.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Mögöttünk a Magna Cum Laude és a Gyerünk Tavasz. 3 perccel 6 előtt. Augusztus 13-án a boldog névnapot kívánunk az Ipolyoknak. Ha van Ipoly nevű Petőfi Rádió hallgatónk, mindenképp írjon nekünk üzenetet. Lepjük meg akár a születésnaposokat is, add meg a telefonszámokat, én pedig rájuk csörgök. Egy óra múlva 7-kor indul a kívánságműsor. Addig mindjárt ezzel a dallal folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 0630303380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
2: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
4: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Hétvégén visszatér a kánikula, tovább apad a Duna. Megkezdődött Pakson a folyami fenék küszöb építése.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé. Tata és Biatorbágy között szakaszos lassulásra kell számítani. 3 kilométeres a dugó az erős forgalom miatt az M3-ason Budapest felé Bagg térségében az ott kiépített terelés előtt. Szintén a főváros felé vezető oldalon a Szilas pihenő közelében egy műszaki hibás busz vesztegel a 12-es kilométernél a külső sávban pár száz méteres torlódást okoz. Az erős forgalom miatt torlódnak a járművek az M7-es kivezető szakaszán Érdig. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Közben már építik Paksnál a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan 30 napig tart majd. Emellett megkezdték annak a két 80 méteres bárka egyikének előkészítését, amelyek elsüllyesztésével szükség esetén rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. Tartja magát Paks 2 építésének ütemtervéhez a Rosszatom. Az orosz állami atomenergia vállalat vezérigazgatója emlékeztetett, az 5. blokk alaplemezének betonöntése már 80%-ban kész. A 6. blokknál az alapgödör kialakításán dolgoznak. Azt is jelezte, készek a párbeszédre az új magyar kormánnyal, de egyelőre nem érkezett hozzájuk ilyen megkeresés. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelőre kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Holnap reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 6 óra van. Szerintem a mai munkanapot kipipálhatjuk, rám pedig munka után is számíthatsz, és veled vagyok, hazakísérlek. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, hogyha vezetsz éppen hazafelé, elugrasz bevásárolni, vagy éppen strandról tartotok hazafelé, akkor megcsináljuk a hangulatot útközben.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Fesztivál hangulat a Carbon Fools-szal. Ez volt a Johnny Lost a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Első kézből jelezzük neked az aktuális forgalminfokat, hogy merre menj, vagy mit kerülj, hiszen folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, az M3-ason Budapest felé a Szilas pihenő közelében egy műszakhibás busz vesztegel a 12-es kilométernél, mindez a külső sávban. Ezért van torlódás, tehát az M3-ason Budapest felé a 12-es kilométernél, a Szilas pihenő közelében, ahol a külső sávban egy műszakhibás busz vesztegel. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, főként Bicske és Biatorbágy között van lassulás. Mindenféleképpen plusz menetidővel tervez az M1-esen. Ráadásul az M7-esen is élénk a forgalom, a Balcsi felé ért térségében, pedig még csak csütörtök délután van. De gyanítom, hogy sokan meghosszabbították a hétvégét, ami egyébként kánikulát 33-35 fokot tartogat majd. És neked mi az úti célod? Merre vezetsz? Várom, gyűjtöm a közlekedési infókat az egész országból. Balmazújvárosból, Gödöllőről, Celldömölkről. Hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Minden magyar. Így csütörtök délután már a hétvégét tervezgetjük, ami ismét kánikulát ígér, 33-36 fokkal majd vasárnap. De gyanítom, hogy a jövő heti háromnapos munkahetet nagyon sokan kivették inkább szabadságnak, hiszen így konkrétan egybefüggő 9 nap pihenést kapunk 3 nap Szabival. A jövő hét viszont már nem tartogat kánikulát, kellemes 28-31 fok körüli strandidő lesz majd az előrejelzések szerint, és a nemzeti ünnepünkön lévő 4 napos hosszú hétvége is ezt ígéri majd. Tehát a strandolást én most hétvégére tenném, jövő héten pedig lazán túrázhatunk, biciklizhetünk, grillpartizhatunk, mert ehhez lesz a legkellemesebb az idő.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: A délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, az M3-ason Budapest felé egy műszaki hibás busz vesztegel a Szilas pihenő közelében a 12-es kilométernél a külső sávban. Ezért van minimális torlódás, tehát az M3-ason Budapest felé a 12-es kilométernél, ahol egy műszaki hibás busz vesztegel a külső sávban a Szilas pihenőhely közelében. Sokan haladnak az M1-esen is, főként Budapest felé Bicske és Biatorbágy között szakaszosan lassul a forgalom, itt is plusz menetidővel tervez. A fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Vaspálya utcában, a Kőér utca közelében. Tehát baleset a 10. kerületben a Vaspálya utcában, a Kőér utca közelében. Te merre vagy éppen, mi az úti célod? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból. Kecerről, Nagy Tarcsáról, Mezőkövesdről, hívja 061-759-6060-on és vigyázz magadra!
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió Minden Magyar, 7-től a kívánságműsor. Rajtad áll, hogy melyik dal legyen a következő, és hogy kit lepünk meg vele. Írj 0630303380. Az első dalt Ágota választotta, Strandról tartanak hazafelé Sárival és Bencével. Szóval nektek szól Paulina, és a Jajdogálni fogsz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 0630 380 a számra. Igazi, élő kiválságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kiválságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
6: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Hétvégén visszatér a kánikula. Megkezdődött Paksnál a folyami fenék küszöb beépítése. Eloltották a lángokat a 8-as főút mentén Sói és Öskü között.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Dolgoznak az 1-es főúton Óbaroknál, a 35-ös kilométer közelében félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta azt is, hogy már építik Paksnál a fenékküszöböt, amely tartósan segít majd emelni a folyó vízszintjét. Eloltották a lángokat a 8-as főút mentén Sói és Öskü között, ahol több helyen is tűz ütött ki tegnap. Az öskühi oldalon 180, a sói oldalon 120 hektáron égett le az aljnövényzet és az erdő egy része. Jelenleg a még izzó gócpontok felderítésén és oltásán dolgoznak a tűzoltók. Orosz drón csapódott be egy személyvonatba Ukrajna déli részén. A támadásban meghalt a mozdonyvezető és a segédje. A vonaton tartózkodó 340 utast kimenekítették. Közben újabb drónok hatoltak be Románia területére a reggeli órákban. A román légierő F-16-os vadászgépei felszálltak, de nem nyitottak tüzet a légtérsértő eszközökre. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet önkéntesei az Insterpár áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket most vasárnapig. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítja a Máltai Szeretetszolgálat.
2: Petőfi Rádió. Sport.
8: Európa-bajnok Milák Kristóf 100 méter pillangón. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Európa csúccsal aranyérmes Milák Kristóf 100 méter pillangón a párizsi Európa-bajnokságon. A kétszeres olimpiai bajnok 49,48 század másodperces idővel teljesítette a távot. A szám másik magyarja, Kós Hubert egyéni csúccsal a negyedik helyen végzett. Megvan a Ferencváros labdarúgó csapatának kezdője a Gornyik Zsabzsa elleni idegenbeli visszavágóra az Európa Liga selejtező harmadik fordulójában. Borbé Balázs vezetőedző egy helyen változtatott az első meccshez képest. Jonathan Lévy helyett Filip Rommers kezd. A 19 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. 4 mérkőzésre szóló eltiltással sújtotta Bódog Tamást, a Nyíregyháza vezetőedzőjét a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága, számolt be róla az NBA-ben szereplő klub. Temesvári Attila 2 sárga lapja utáni kiállítása pedig automatikusan egy meccses kihagyást jelent. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Lili írt nekünk, hello Tomi, a kisfia Málias Bendegúz a fejébe vette, hogy a kívánságműsorban szeretne egy számot kérni. Ezzel nyaggat napok óta. A következő számot szeretném neki küldeni, és üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem. Írja Lili. Remélem, hogy legközelebb be is törögtök hozzám a 061-759-6060-on. Szia Tomi, Noémi vagyok, Attilának üzenem, hogy nagyon szeretem, és tartson ki. A következő üzenet Árontól érkezett, aki szeretné megköszönni Attila atyának, hogy evitte őt Erdélybe. Nagyon-nagyon hálás érte. És hogy még kinek játszom a következő dalt, az most fog kiderülni. Csörgünk a 061-759-6060-on. Halló!
3: Én Nola István vagyok.
2: Szia István, hallgatlak, itt pedig Szikora Tomi.
3: Egy zenét szeretnék kérni a főnöknek.
2: A főnöknek?
3: Igen, igen, a főnöknek, Nagy Ecsedre.
2: Mit dolgoztok?
3: Hát építőiparban vagyunk.
2: És mióta a főnököd? Alatt. Mióta dolgozol nála?
3: 2 éve.
2: 2?
3: Igen, igen, és az egész brigád nevébe szeretném küldeni neki a zenét.
2: Aha, és van valami apropója névnap, szülinap, vagy csak szimplán úgy, mert tök jó főnök?
3: Így van, tök jó főnök.
2: Na, ritka az ilyen. Meg kell becsülni, de hát nyilván a munkavállalókat is meg kell becsülni, úgyhogy ez most oda-vissza érvényes. És melyik dalt küldenétek a főnöknek?
3: 8 óra munka, 8 óra pihenés.
2: 8 óra szórakozás, az is fontos, nem maradjon le.
3: Itt van. És a Vadász királynak.
2: Vadász királynak?
3: Igen, mert vadászik a főnök.
2: Oké, azt kívánom, hogy dolgozzatok együtt még nagyon-nagyon sokáig, és a következő zene a tiétek, az egész csapaté.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Én köszi, sziasztok, ciao. Remélem már mindenki a 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás időszakban van, mert a Beatrice sikere szól most a Petőfi Rádió kívánságműsorában.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És várom az üzeneteket is, 06-30-30-30-380, akár SMS-ben vagy Viberen. Hello Tomi, a férjem Laci kedvence a Halott pénz gyerekek című dala. Éppen tramborinoznak a kisfiunkkal, Lacival. Szuper lenne, hogyha meglepnéd őket. Én pedig üzenem, hogy imádom őket, írja Adrien. Estak természetes, akkor meglepjük a Lacikat most a következő dallal. Andi is csatlakozott hozzánk, hogy a legjobb barátnőjével, Laurával Pilateszről autóznak hazafelé, saját maguknak címzi a következő számot, és Ócsáról jött a következő üzenet anyától, hogy a 11 éves Bencét köszöntsük fel a születésnapján. Isten éltessen téged! Együtt ünnepelünk most a Petőfi Rádióban ezzel a dallal.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Viberen Ildi írt nekünk, hogy katalányával autózik éppen, és holnap koncertre mennek majd Veszprémbe, így a lányát szeretné megajándékozni egy dallal. Oké, meglepünk titeket, és nagyon köszi, hogy együtt utazunk. Szia Tomi, kert öntözés közben hallgatlak benneteket, és a következő magyar számot magamnak küldeném, írja Tamás Esztergomból. Zsófi is csatlakozott hozzánk, és hogy ki van a vonalban, az már is kiderül. 061-759-6060, ezt a számot érdemes hívni. Halló!
3: Üdvözöllek! Na végre, ennek örülök, hogy sikerült téged elérnem.
2: Szia, hallgatlak.
3: Hát szeretnék egy számot kérni.
2: Na hát akkor ki szeretne számot kérni? Mondd a keresztneved.
3: Én Gergely vagyok.
2: Hello Gergely.
3: A kollégának és egy szósvájt szeretnék küldeni, de csak az
2: ötletük jó. Te honnan beszélsz egyébként, a ventilátor mellől, vagy valaki fújkálja a telefon, mert ennyit hallok.
3: Jaj, ne haragudj, hát most én szabadban vagyok, és itt szél is van.
2: Na, már is jobb egy fokkal, látod? Szóval, kinek szeretnél számot küldeni?
3: Elfordultam. Jaj, jó. Hát a kollégáimnak és egész Sósóhegynek szeretném küldeni, mert jól érzem magam, tehát szeretem őket.
2: És mi a foglalkozásod, azt elárulod?
3: Elárulom, mert én villamosipari műszeres vagyok, viszont ebből még soha életemben nem dolgoztam.
2: És akkor most éppen mit csinálsz a cégnél?
3: Ott én kertész vagyok. Lecserélni nem fogom. Nekem teljesen más irányú a tervem. Én 2 év múlva én már masszőr leszek. Szóval ez megint csak egy teljesen más irányzatban.
2: Hát ja, igen. Hát akkor sok mindenben otthonosan mozogsz, mindenben egy kicsit így belekóstolsz. De hát figyelj, valamilyen szinten megértem, több lábon kell állni ma már.
3: Végül is igen, ebben is van valami.
2: Köszönjük, becsorogtél, és akkor a következő dalt nektek játszom, jó?
3: Hát én is köszönöm.
2: Szóval minden jót neked. Szia, 4 Street. Üzenet a távolból, ez következik a Petőfi Rádióban, a kívánság műsorban. És te, kinek üzennél? Itt a lehetőség, várom, hogy hívj 061 759 6060.
4: Üzenet

0: 06 1 759 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja az üzeneteket is. 06 30 30 30 380. Betty Liszóból írt nekünk. Hello Tomi, éppen lecsót készítünk télire. Kérhetünk magunknak egy számot, hogy felpörögjünk? Betty, estak természetes. Meglepünk most titeket. Sziasztok, szép estét! Feleségemnek, Icusnak szeretném küldeni a következő számot. Üzenem, hogy nagyon szeretem, én és a kis olasz családja. Viktor üzenete volt Cibak házáról. Dév és a csapat pedig Budapestről Nyíregyházára utaznak négyen, és a Petőfi Rádiót hallgatják, úgyhogy nektek is játszom ezt a dalt. Zaporozsec, Labor Toujours!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Full élő a műsor, 19:48 a pontos idő. Ha van olyan dal, amely feldobná az estédet, akár így naplementében, vezetés közben, vacsi közben, akkor várom az üzenetet, vagy hívd a kívánságvonalat 061-759-6060. Szia, szeretném küldeni a következő dalt Andrásnak születésnapja alkalmából. Boldog születésnapot kívánunk neked, és nagyon-nagyon szeretünk. Jött az üzenet a Lakatos családtól. Kedves András, Isten éltessen! Virág nyaralás közben csekkolt be hozzánk, hogy éppen vacsiról tartanak hazafelé. Rajtunk keresztül szeretné meglepni a kisfiát Dominikot, valamint a párját Tamást a következő dallal. Most néhány napot a Balaton partján Balatonfenyvesen töltenek. Érezzétek jól magatokat. És Csilla is csatlakozott hozzánk, hogy ma sikeres munkahelyi vizsgát tett, úgyhogy ennek örömére választotta az egyik nagy kedvencét Jude Law-tól. Együtt ünnepelünk, itt a Vroom!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nálunk 2 órás a kívánságműsor és 9-ig tart, szóval 8 után is folytatjuk. Hello Tomi, szeretnék kérni egy számot, igazából nincs különösebb oka, csak hogy hamarosan hétvége lesz. Éppen locsolom a növényeket és gondoltam, teljen vidáman, írja Betty Ménfőcsanakról. Oké, gondoskodom a hangulatról. Áron is csatlakozott hozzánk, aki elküldte még 3-szor az üzenetét, valószínű először nem hallotta, de Tomi jófej és megismétli. Áron szeretné megköszönni Attila atyának, hogy elvitte őt Erdélybe. Nagyon-nagyon hálás ezért. Ádám pedig Orosházáról csatlakozott. Így 8 után tiétek a Well Hello és ez a dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 06 30 30 30 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Rádióban, Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Hétvégén visszatér a kánikula, megkezdődött Paksnál a folyami fenék küszöb beépítése. Kigyulladt egy turistahajó a török Riveirán.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Dolgoznak az egyes főúton Hóbaroknál, a 35-ös kilométer közelében félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Tovább apad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta azt is, hogy már építik Paksnál a fenékküszöböt, amely tartósan segít majd emelni a folyó vízszintjét. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Szivri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóival, valamint magánszemélyek vízi járműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángokkal, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltásban. Kigyulladt egy turistahajó a török Riveirán, az ország délnyugati részén fekvő Fethiye városánál. A lángoló hajóról 115 mentőmellénnyel ellátott ember, közöttük több gyermek és a legénység a tengerbe ugrott. A hatóságok biztonságba helyezték őket. 2 embert füstmérgezéssel kórházba vittek. Halálos áldozatokról nem tudni. Helyi értesülések szerint a lángok a hajó konyhájában csaptak fel, majd átterjedtek a jármű többi részére. A tüzet eloltották, a működésképtelenné vált hajót partra vontatják. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek. Csak egy keskeny tengerparti sávban és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Folytatódik a napos meleg idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő, csapadék nem lesz, többnyire mérsékelt marad a szél. Éjszaka 10-18, holnap napközben 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 óra után folytatjuk. Ez az élő kívánság műsora Petőfi Rádióban. Veled és velem. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Várom az üzeneted. SMS Viber 0630303380. Elsőként a Well Hello csinál hangulatot. Sokszor volt már így.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez?

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, full élő a műsor, amelyet nem csak a rádióban hallhatsz, hanem a TikTokon is élőben közvetítem. Már 5000 like-nál tartunk, úgyhogy óriási pacsi a TikTokosoknak, és üdv minden nézőnek! Például Pécerről, Sanyi csatlakozott hozzánk, Vivi Devecserből írt nekünk, Henny Budapesten nem csak hallgat, hanem nézi is az élőadást a TikTokon. Köszöntöm Jennyt Halásziban, Andit Orosházán, Gábort Gárdonyban, és a debreceni csapatot, Petronellát és Mátét, hiszen ők ott hallgatják az élő kívánság műsort. Jönnek az üzenetek. Hello, drága Tomi, a két legjobb barátnőmmel hallgatunk téged fagyizás közben. Küldenél nekünk egy jó kis dalt? Most nem dolgozom, 3 nap szabad. Sok puszit küldünk neked, írja Maja, Zsófi és Évi Miskolcról. Oké, csajok, megajándékozunk titeket most. Follow the flow, beszívom, ez a tiétek. Hello, Tomi, Viktor vagyok, festés után éppen vacsizunk, pizzát rendeltünk. Szeretném küldeni a következő számot a kisfiunknak, Zolinak, valamint a feleségemnek, Henninek. Rendítsek. Akkor a rendelés felvéve, én pedig akkor a pizzázás mellé nektek játszom a következő dalt. És hogy még kinek, az most fog kiderülni, a kívánságműsor fordítva is működik, add meg nekem a címzett telefonszámát, én pedig felhívom őt, és átadom neki a te személyes üzenetet. Szóval a reakció is hallható a rádióban. Boria megbízom. Aki egyébként a legjobb barátnőjét...
3: Igen,
2: szeretné meglepni. Hello, szia, be a meglepetés a Petőfi Rádióban. Én Szikora Tamás vagyok, és az élő kívánság műsorból telefonálok, mert kaptál egy üzenetet. Átadhatom most neked?
3: Természetesen várom, nagyon igen.
2: Ugyanis Bori írt nekünk, az egyik legjobb barátnőd, ő csatlakozott igen hozzánk. Nem tudom, hogy mennyire rádiós kérdés ez, de azt mondja nekem, hogy kérdezzem meg tőled, hogy mire emlékeztet téged a mézes mogyoró.
3: Hát természetesen a közös munkahelyünkre, boldogságos Damjanit iskolára. A barátságunk kezdetére.
2: Aha, mikor volt ez? Mióta vagytok barátnők?
3: 2006.
2: Aha, és akkor a suli hozott benneteket össze?
3: Így van, a közös munkahely hozott minket össze, így igaz.
2: Hát akkor konkrétan tényleg 20 éve barátnők vagytok?
3: Abszolút, jóban, rosszban, így.
2: De jó,
3: igen.
2: Ezt hallani.
3: Milyen, pontosan mondod.
2: Milyen távolságban egyébként közöttetek a mindennapokban?
3: Figyelj, alapvetően kilométerben, légvonalban nincs sok, mert egy kerületben lakunk.
2: Jaj,
3: mikor
2: jó
3: láttam utoljára, talán már nem is emlékszem, hogy beszélünk-e 2-3 naponta? Mindenképpen.
2: Na hát akkor ígérjétek meg nekem, hogy most van a 20 éves évfordulótok, akkor hozzatok össze egy talit, jó?
3: Rendben,
2: a mézes mogyoró emlékére.
3: Rendben, jó.
2: És a következő dalt is neked játszom be, a Follow the Flow, beszívom, ez a zene most a tiétek a Petőfi Rádióban.
3: Nagyon köszönöm, és iszonyúan puszilom Borit.
2: Mi is téged, minden jót neked.
3: Köszi, hello.
2: Szia. Mást is szívesen meglepünk. Ez az élő kívánság műsor 9 óráig. Add meg nekem a címzett telefonszámát, én felhívom őt, így a reakcióját élőben hallhatod. Sőt, az enyémet a TikTokon is láthatod, mert hogy élőben vagyunk a TikTokon. Gyere, csatlakozz hozzánk ott is.

0: várja hívásod.
1: És Tomi várja az üzeneteket is, 0630303380, és a TikTokon a kommenteket, mert hogy TikTok live-ot indítottam. Például Lili Szombathelyről csatlakozott hozzánk, Szintit Lajos Mizsén köszöntetem, vagy hát Szintiéket, ők írtak nekünk, hogy egy egész csapat a Petőfi Rádió kívánság műsorát hallgatja. Máték egész nap utazás közben hallgatják a Petőfi Rádió műsorát, és Németországból jönnek hazafelé, úgyhogy na hogy nektek is játszom a következő dalt. Bianca a húgát szeretné megajándékozni egy dallal Nagy Bogitól. Oké, jól leszek újra? Jöhet nektek? Természetesen. Szia Tomi, hazafelé autózunk a nyaralásból. Még nagyjából másfél óra van hátra. Feldobod az utunkat egy vidám dallal? Írja Judit, Süti, Ancsa és Bogi. Természetesen, merre voltatok? Hol nyaraltatok? Ha van egy jó fotó, egy selfie, akkor azt küldjétek el nekünk Messengeren a Petőfi Rádió oldalán, vagy akár Instán. Szia Tomi, Kristóf vagyok. Lucának szeretnék üzenni, hogy várjon meg, el ne aludjon. Nagyon-nagyon szeretem őt. A következő dalt, tehát Kristóf küldi Lucának. És hogy még kitlepünk meg, az most fog kiderülni. Tudod, a kívánság műsor fordítva is működik. Én mindenre vevő vagyok. Add meg nekem a címzett telefonszámát, és felhívom őt. Átadom neki a személyes üzenetet. Most éppen a megbízom Barbie.
2: Napot kívánok, elmagyarodik,
1: hello, szia Robi. Én a Petőfi Rádióból csörgök. Szikora Tamás vagyok.
2: Ja.
1: Ugyanis Barbie adta meg nekem a telefonszámod. Jó helyen vagyok? Csak kicsit rosszul hallak, ezért bizonytalanodtam el.
2: Igen, azt hittem, ő hív, azért
1: köszöntöm így. Nem, mi hívunk, mert bár igazából mondom, Barbie a megbízom, és most én vagyok Barbie-nak a magyar hangja, ő szeretné elmondani neked a rádión keresztül, hogy nagyon-nagyon szeret téged, és alig várja, hogy felhívt őt.
2: Ajaj, akkor hívom azonnal.
1: De előbb még meghallgatjuk azt a dalt, amit majd neked szeretne küldeni. Nagy Bogi Dash, jól leszek újra. Szeretitek ezt a számot?
2: Igen.
1: Na hát akkor ezt küldöm nektek. Remélem, hogy akkor ez mostantól a közös zenétek is lehet, és lehet is, hogyha meghalljátok, akkor eszetekbe fog jutni, hogy a Petőfi Rádiótól kaptátok ezt a zenét, és hogy kaptál egy ilyen üzenetet a rádióban.
2: Jó, oké. Köszönöm szépen.
1: Na hát akkor hallgassuk meg közösen a dalt, induljon jól a csütörtök estétek, aztán pedig hívd a Barbit, és gondolom már nagyon vár téged, hogy együtt talizzatok, randizzatok.
2: Én is várom.
1: Minden jót neked, Robi. Ciao, szia, szép estét. Várom a további üzeneteket, hiszen ez az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban, ahol tényleg bármi megtörténhet. Valakinek okoz rajtunk keresztül meglepetést egy hívással. Add meg a számát, a többit pedig bízd rám.
0: Petőfi Rádió kívánság műsor.
3: A stúdióban Szikora Tamás.
0: Minden magyar.
3: Petőfi Rádió.

0: hadd legyek.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: 20:44 a pontos idő. Az élő kívánságműsort hallod a Petőfi Rádióban, valamint a TikTokon, mert hogy TikTok live-ot indítottam, és ott is benézhetsz hozzánk a stúdióba. Kitti Anasról Sirák Nikoletta barátnőjének címzi a következő számot. Oké, Filó, apu sehol se, ez a tiétek lesz. Zilia Romániában nem csak hallgatja a Petőfi Rádiót, hanem nézi is a műsort a TikTokon. Külön köszönet, és a következő számot Vertiálnek is játszhatom Kaposvára. Ha jól mondtam és jól írtam fel a neved, úgyhogy nagyon örülök, hogy ti is velünk vagytok. A következő zenével meglepünk titeket. Jönnek az üzenetek, Brigi Gergőnek címzi a következő számot. Szia, a férjemnek szeretném üzeni, hogy nagyon-nagyon szeretem. Köszönöm, hogy van nekem, és hogy elhozott a csodálatos Tihanyba. Alig várom, hogy megszülessen az első kisbabánk. Wow, gratulálok nektek, és kívánunk Briginek, Gergőnek nagyon-nagyon boldog babavárást. Sziasztok, a férjemnek szeretném küldeni a következő számot. Imádunk titeket hallgatni, külföldön élünk, és online reggeltől estig a Petőfi Rádió szól nálatok. Nálunk nem csak bent a házban, hanem a kertben is. Most éppen szabadságon vagyunk, és ez egy tök jó élmény lenne neki. Oké, hát akkor meglepünk titeket, és örülök, hogy külföldön is a Petőfi Rádiót hallgatjátok. Szia Tomi, az M1-esen utazunk Ausztria felé a gyerekekkel, és a következő számot nekik szeretném küldeni. Üzenem, hogy szeretem őket. Jött az üzenet Ildi-től. Jó utat nektek, vigyázzatok magatokra, elkísérünk titeket, és csak annyival, amennyivel szabad a terelésben is. És hogy még kinek játszom a következő dalt, az most fog kiderülni. Józseftől kaptam telefonszámot a párjához. Nagy nap nekik a mai. Ugyanis évfordulót ünnepelnek.
4: Tessék.
3: Háló, szia Gyöngyi, meglepetés a Petőfi Rádióból, én Szikora Tamás vagyok. Az élő kívánság műsorból telefonálok. Zavarhatunk egy néhány percre?
4: Igen.
3: Ugyanis megkaptam a telefonszámod Józseftől. Ő írt nekünk, hogy Hello Tomi, ma van a 21. évfordulónk, és szeretném a kis szerelmemet felköszönteni, meglepni a rádióban, és elmondani neki, hogy mennyire fontos nekem, és hogy nagyon-nagyon szeretem őt.
4: Úristen.
3: Úgyhogy kapsz egy nagy puszit így a rádión keresztül, tőle. Ezzel a tapsal pedig titeket ünnepelünk.
4: De nagyon szépen, köszönöm.
3: 21. évfordulótok van, hát tényleg óriási gratula hozzá. Milyen ez az, milyen így visszaemlékezni az elmúlt 21 évre?
4: Jó visszaemlékezni.
3: Mint ha csak egy pillanat lett volna, így elrepült volna?
4: Hát igen.
3: Milyen élmények, emlékek jutnak eszedbe az elmúlt 21 évből? Tudom, nehéz egyet csak kiemelni, de én annak a híve vagyok, hogy élményeket kell gyűjtenünk, szóval mi volt az egyik legjobb élményetek az elmúlt 21 évből?
4: Hát nagyon sok van igazából.
3: Akkor mi volt a legutóbbi, ez amire nagyon szívesen emlékszel vissza?
4: A közös gyerek.
3: Szoktatok esetleg sokat kirándulni, együtt menni, bevásárolni? Vagy mi az a program,
4: igen,
3: amit mindig együtt minden csináltok? Melyik, mi az a program?
4: Strandra járni, étterembe, moziba, bevásárolni, minden ilyesmit.
3: Na és mikor strandoltatok utoljára? Mert akkor itt lenne az ideje, hogy megünnepeljetek egy ilyen évforduló strandot. Hozzatok össze valamikor
4: mindig
3: még a nyáron.
4: Ünnepeljük, minden évben megünnepeljük, ahogy ma is.
3: És ma hogyan ünnepeltek? Mert ezzel a köszöntéssel remélem, hogy feltettük az ira a pontot.
4: Virágtorta, minden ilyesmi.
3: Wow, hát akkor szerintem József kitett magáért, azt gondolom.
4: Igen, nagyon. Le a kalappal, igen.
3: Én még nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok nektek. Sokszor 21-et, jó?
4: Nagyon szépen köszönjük.
3: És remélem, hogy ebből is rendszer lesz, hogy mostantól minden évben együtt ünnepelhetünk itt a Petőfi Rádióban, és meglepetlek titeket a kívánságműsorban, mert a következő dalt is nektek fogom játszani, Filó és a Sehol se, ez most akkor a tiétek.
4: Köszönöm szépen.
3: Szép estét, minden jót, jó ünneplést, hello, szia-szia. Várom a további üzeneteket is. Ez a kívánságműsor.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor Szikora Tamással.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Alexa üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort, aki a legjobb barátnőjét, Renit szeretnék köszönteni a születésnapodon. Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, és jó ünneplést kívánok majd nektek. 9-kor kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, kívánságműsor pedig legközelebb holnap délután lesz, majd holnap este lesz a Petőfi Rádióban. Szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Hétvégén visszatér a kánikula, megkezdődött Paksnál a folyami fenékküszöb beépítése. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Dolgoznak az egyes főúton Óbaroknál, a 35-ös kilométer közelében félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Tovább apad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, holnap reggelre készen kell állnia a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint ezzel 20 cm-es vízszint emelkedés lehet elérni. Közben már építik Paksnál a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan 30 napig tart majd. Emellett megkezdték annak a két 80 méteres bárka egyikének előkészítését, amelyek elsüllyesztésével szükség esetén rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit, erről kezdődött egyeztetés szakmai szervezetekkel, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, hogy kulcsfontosságú a meglévő lehetőségeket úgy összekapcsolni, hogy aki segítséget kér vagy jelez, az bízhat abban, hogy jelzése nem tűnik el a rendszerben. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon, a Keszeg utcában. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, egyebek mellett Ceglédről, Jászberényből, Szarvasról és Kecskemétről is érkeztek. Amint egy 1500 négyzetméter alapterületű épületben. Egyebek mellett bútorok, építő és szigetelőanyagok találhatók. A tűzoltók a raktárból targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackokat hoztak ki. Nemzetközi összefogással Tenerifén fogták el azt a magyar párt, akik szerepeltek az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listáján. A 32 éves férfi és 32 éves élettársa egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A két magyar állampolgárt letartóztatták, kiadatásukról a spanyol hatóságok döntenek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos meleg idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő, csapadék nem lesz. Többnyire mérsékelt marad a szél. Éjszaka 10-18, holnap napközben 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a jazz, a Zempléni Fesztivál és Sárospatak is. Cipernovszky Kornél jazz szakíróval beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: hogy én is.
1: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is. Abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a jazz világában fogunk kalandozni, és hát felugrunk mindehez a Zemplénbe, hiszen tart a Zempléni Fesztivál, és van ott egy Borterasz nevezetű helyszín, ahol estéről estére, délutánról délutánra a magyar, illetve az amerikai jazz élet színe java mutatja meg a tudását az érdeklődőknek, és már itt ül velem szemben a stúdióban a téma kapcsán a Borterasz házigazdája, Cipernovszky Kornél. Köszöntelek, de jól jöttél, szia Kornél.
3: Köszönöm, Roland, a meghívást, mindig örömmel jövök.
2: A jazzről majd felülnézetből fogunk beszélgetni a későbbiekben, de most akkor kezdjük azzal, ami aktuális, ez pedig ugye a Zempléni Fesztivál és a Borterasz, aminek te már nagyon régóta házigazdája vagy, és azt említettem az imént, hogy a magyar és az amerikai jazz élet színe java, és ez egy ilyen különleges esemény most nálatok, hogy egyenesen a jazz hazájából, és akkor ezzel csapok bele a kellős közepébe.
3: Abszolút, így ahogy mondod, de azt is lehet mondani, hogy minden magyar, ugyanis a Borteraszon az az amerikai magyar együttes, amelyikre célozhatsz egyenest New York, vagy New Orleansból jöttek, az úgy áll össze, hogy a férj a bőgős magyar, az énekesnő New Orleans-i, és olyan is fantasztikus hagyományokat, autentikusságot hoz. De menjünk szépen sorjában, ugye holnap kezdődik, és megpróbáltam úgy összeállítani, hogy ez alatt a 10 nap alatt egyrészt mindenkinek valamit adhassunk a Borterasz ilyen mini jazz fesztivál folyamatában, másrészt pedig valakinek mindent. Úgyhogy ennek az volna a lényege, hogy aki jazz rajongó, és mindenképpen sokféle dolgot meg akar ismerni, jöjjön el, és ott legyen ott minden este, mert biztos, hogy nem ugyanazt fogja hallani, és nem ugyanúgy, és nem abban a stílusban, mint előző nap. Viszont aki mondjuk belekóstol, inkább a New Orleans érdekli, vagy a modern jazz, vagy kifejezetten az énekes nőket szereti, ezek mind olyan dolgok, amikbe belekóstolhat, ha éppen még csak ismerkedik a jazz-szel.
2: Még mielőtt a fellépőkről beszélnénk, meg a különböző stíluskeveredésekről, mert hát ez igencsak előfordul mostanság, crossover jazz jelenik meg, meg mindenféle world music kapcsolódik be a jazz, a hagyományosan vett jazz világába, mint műfaj az előtt. Hogy néz ki egy ilyen Borterasz? Azt említetted, hogy mini jazz fesztivál. Hogy képzeljük ezt el? Tehát, hogyha oda megyünk, akkor mit látunk? Igen. Kis asztalok, boros üvegek, érdeklődők kiöltözve, ott egy színpad, és akkor jönnek a fények, és szól a jazz.
3: Sáros patakon, hogyha az ember úgy indul a vár felé, a híres Rákóczi vár felé, hogy befordul a Szent Erzsébet templomnál, akkor nem kell beforduljon, mert ott van a színpad. Ez a színpad közel egyébként a vízikapuhoz, ott is lesz rendezvénye a fesztiválnak, de hogyha a Borteraszra fókuszálunk, azt látjuk, van egy csodálatos hátterű szabadtéri színpad, ugyanis a hátteret pont ez a gótikus elemekkel ékes, nagyon szép templom a Szent Erzsébet adja, és onnan a színpad előterében pedig székek, padok, lazán, semmi kötöttség, nem kell kiöltözni, ingyenes ez a fesztivál rész, ez a Borterasz, hiszen nagyon sok olyan fesztivál, koncert, előadás, kiállítás, stb. Van, amik belépősek. Pont a Borterasz ingyenes, éppen azért, hogy aki például véghallgatott egy klasszikus koncertet, akár patakon, akár máshol, vagy éppen délután megnézte a, mondjuk a művelődési ház kamaszoknak szóló előadását, és így tovább, több ilyen van, akkor még utána van kedve, akkor lazuljon egyet a Borteraszon. Néhány stand van a természetesen a tokai zempléni borászok által üzemeltetett ilyen kis stand. Ott, hogyha kedve van, akár egy kis büfé, az is van, akkor ott megerősítheti magát, és beül akár pohárral a kezében a színpad elé.
2: Alapvetően a Zempléni Fesztiválhoz tartozik ez a bizonyos Borterasz, ugye ott patakon, vagy sáros patakon, bármelyik helyes lehet, ki hogy hívja, de hogy ez egy összművészeti fesztivál, ahol nem csak jazz van, hanem mindenféle táncelőadások, könnyű zenei előadások, stb. Folytathatnám a sort. Viszont ne azzal foglalkozunk, hogy mi van még, hanem maradjunk a Borterasznál. Te hogy kerültél kapcsolatba? Tehát, hogy jött a telefon vagy az e-mail, hogy akkor Kornél, mi lenne, ha te lennél a Borterasznak a mindenese, a mindentudója?
3: Hát az talán túlzás, hogy mindent tudója, ez egy nagy hagyományú fesztivál, ahogy említetted. Annak idején még a Liszt Ferenc Kamara zenekar indította, most a Budafoki Dohnányi zenekar a házigazda, és a szervezést is a zenekar háttérintézménye látja el, és ők hívtak meg engem. Az az igazság, volt már tapasztalatom ezelőtt is. Jazzfesztivál szervezésben dolgoztam például a Bécsi Magyar Kulturális Intézetben, mint művészeti titkár, aztán igazgató, és például a zene is hozzám tartozott, és szerveztünk is Magyar Jazz Fesztivált Bécsbe, dolgoztam a Budapest Music Centernél, a musicot mond az ember, inkább mondom Budapestet, nem? Tehát ez ilyen nagyon cseles, hogy center, vagy, na, de hát a BMC az egy nagyon klassz intézmény, ahol a klasszikus zene ugyanannyira otthonra talál, mint a jazz, és ők is hosszú évekig csináltak Budapesten jazzfesztivált, amiben közreműködtem, meg máshol is, Szentendrén is volt, éveken keresztül a Barcsai udvarban egy fesztivál, aminek én voltam házigazdája, úgyhogy amikor kerestek erre a pozícióra embert, rögtön megkértek, hogy vállaljam, és boldogan vállaltam, mert akkor épp más fesztiválban nem dolgoztam.
2: Hogy gondolkodik egy ilyen jazz szakíró, aki a jazz avatott képviselője, pontosabban a műfajnak az avatott szakírója és képviselője, hogyha a programok összeállítására gondolok. Indul holnap, és akkor úgy szeretnéd összeállítani, hogy akkor kezdjük azzal, hogy akkor szépen lassan jönnek azok, akik talán még nem annyira ismertek, és majd a hétvégére rátesszük a legismertebbeket, vagy durrancsuk be az egészet egyből a legismertebbel, és az amerikaiakat tegyük fel a színpadra.
3: Ezek is játszanak, ezek a szempontok, amiket említesz, de azért próbáltam az egész fesztivált, mind a 10 napot, ahogy egy-egy koncert van este 9-kor vagy 10-kor, attól függően, hogy a többi program hogy ér véget, egyben összeszerkeszteni. Tehát az egyik szempont, amit említettem, ne legyen kétszer hasonló zenekar, hasonló stílus, hasonló felállás egymás után, mert ha például valaki eljön a fesztiválra, ott egy pár napot, éjszakát eltölt, és meghallgatja egymás után azokat a koncerteket, ne ugyanazt a stílust hallja. Úgyhogy rögtön azt lehet mondani, hogy kezdünk egy nagyon modern New Yorki zenekarral, zenei stílusát tekintve mindenképpen, egyébként sokszor játszanak Amerikában is, de folytatjuk ezzel a bizonyos New Orleans-i, tulajdonképpen tradicionális jazzzel, úgyhogy rögtön a, ha nem is a legmodernebb, de nagyon modern, és igen tradicionális zenekarok váltják egymást. Aztán, hogyha van énekesnő, akkor utána legyen egy másik hangszerszólista a következő estén. Úgyhogy így raktam össze, hogy tényleg a változatosság meglegyen, akik végig tudják hallgatni, és akik valami érdekességre vágynak, azok is megtalálják, lesz premierünk is.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Cipernovszky Kornél, jazz szakíró, az Empléni Fesztivál borudvarának a házigazdája. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: is. Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Cipernovszky Kornél jazz szakíró, a Zempléni Fesztivál borudvarának a házigazdája, szerkesztője ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Kornél.
3: Köszönöm szépen a megkívást.
2: Az imént már beszéltünk arról, hogy hogy néz ki az elmúlt szűk negyed órában, hogy hogy néz ki már vizuálisan ez a bizonyos borterasz, hogy milyen elvek és szempontok alapján pakolod össze a programot, vagy pakoltad össze a programot, hiszen egyébként mindjárt kezdődik, és akkor folytassuk azzal, hogyha már jazzfesztivál, számtalan jazzfesztivál van, nem csak Magyarországon, Európában, szerte a világban. Ez a bizonyos borterasz, illetve amit te csináltál, ez a klasszikus, hagyományos értelemben vett jazz, vagy hát a jazz annyi mindenbe belenyúlik, annyi mindenre lehet azt mondani, hogy ez tartalmaz jazz, és akkor még beleférhet egy jazzfesztivál előadóinak a sorába, hogy akkor te is kitekintettél egy kicsit ebből.
3: Inkább az utóbbi. Tehát aki tényleg próbálja követni a jazz újabb fejleményeit, azt látja, hogy minden belefér. Most már lassan olyan dolgokat is jazznek írnak, aminek még nekem is, amire még nekem is elkerekedik a szemem, úgyhogy a jazz nagyon tág fogalom, és nagyon sok érdekes stílus van. Azt is lehet mondani, hogy az egyik generáció, az idősebbek mondjuk inkább ezt a fajtáját szeretik, a fiatalabbak meg inkább valami mást, valami újabbat, valami kísérletezőbbet. Ez egyébként sok olyan műfajban, művészeti ágban így van, mint a jazzben. Úgyhogy ennek megfelelően rögtön bele a közepébe az első napi, a 14. koncert, az a tulajdonképpen mai kortárs jazz. Azért mondom rá, hogy New York-i, mert bizony ezek a muzsikusok, ezek akár ebben az együttesben, akár más együttesekben New York-iakkal is, és New Yorkban is játszottak már, és nagy sikerrel. Bágyi Balázs az együttes vezetője, aki ezt a felállását New Quartetnek hívja, azért, mert a régi együtteséhez képest megváltozott a felállás, és bizony a stílus is új. Tehát ahogy a nagy klubokban, a keleti parton, a nyugati parton, de ezt inkább New Yorkhoz és a keleti parthoz kötik ezt a stílust, a avantgárdba hajló, de teljesen befogadható, közérthető, követhető stílusban játszanak. Nagyon jó a zongoristája a zenekarnak, ugyanis Olá Dezső nagyon régóta ott van, Bágyi Balázs mellett saját zenekaraiban is kiválóan hangszerel, zenét szerez és zongorázik. A következő az egy nagy ugrás, ahogy említettem, vissza a jazz történeti stílusok sorában, a majdnem legelejére, mert a Rivervook Jazz Band fog játszani. Ez egy nagy premier, szerintem a Tiszán túl még soha nem játszott, lehet, hogy a Duna-Tisza közén sem, Budapesten egyszer, és egyszer-kétszer Nagykanizsán, ugyanis Nagykanizsáról származik Farkas Róbert Bőgős, aki amikor elvégezte előbb Budapesten, aztán Grazban a jazzbőgő egyetemi szintű tanulmányait, akkor szerencsét próbált New Orleansbe. Addig-addig szerepelt különböző zenekarok, nagyon szerették, szerződtették, amíg egy hajóra nem került. Hát ha az ember New Orleansben van, akkor játszan egy Mississippin fel alá, lapát kerekekkel pöfögő gőzösen, úgyhogy egy ilyen fellépése alkalmával osztották be Clotilde Bonner énekes mellé. A többi történelem, ahogy mondani szokták, mert összeházasodtak, két gyerekükkel nemrég költöztek Nagykanizsára, és sok sikeres év után, New Orleans után, most Magyarországon is élvezhetjük azt, hogy ők hogyan képviselik azt, ami persze tradicionális jazz, régi fajta jazz, de semmiféle újtól nem óckodnak, vagy egy kis invencióért nem kell nekik a szomszédba menni. A Clotilde hangja az pedig valami akkora varázslat, hogy amikor természetesen minden zenekart meghallgatok, mielőtt meghívom őket, és amikor először hallottam Clotildet énekelni, akkor tényleg úgy éreztem magam, mint hogyha Amerikában lennék. Annyira mélyen benne van a soul, a blues és a jazz, és a három együtt. És azt mutatja meg, hogy lehet így osztályozni meg, félretenni egyik kategória más, Nem. Ez zene, a soul, a blues és a jazz együtt van Clotilde előadásában.
2: Említetted az amerikai együttest, említetted Nagy Kanizsát, de hát ezzel a sor nem ér véget, mert hogy számtalan jazz formáció létezik Magyarországon, sőt olyanok is vannak egyébként, akik nem biztos, hogy a jazzből indultak, vagy nem biztos, hogy elsősorban a jazzben tevékenykednek, de azért vannak olyan formációk, amelyek a jazzhez kötöttek, és hát azért számtalan fellépő van ebben a bizonyos timetable-ben, hogyha fogalmazhatok így, amit összeraktál az elmúlt hetekben, hónapokban.
3: Így van, hát hogyha, ahogy mondod, a naptár szerint megyünk, akkor Cumó, Olá Cumó Árpád zenekarát kell megemlíteni, aki Gypsy Dreams nevű, tehát Gypsy Álmok nevű zenekarával jön. Ennek az a mögöttese, az a sztoria, hogy úgy mondjam, hogy Árpád már tinédzserként fantasztikus versenygyőzelmeket, ösztöndíjakat nyert el, és végül a úgynevezett zseni képzőben, a Thelonious Monk Institute-ban diplomázott posztgraduális szinten. Ez azt jelenti, hogy Herbie Hancock, Wayne Shorter, Terence Blanchard és mások tanították személyesen, tehát konkrétan a tanulmányai során, és ők is játszottak a diplomakoncertjén. Cumóék azért hozzák a feelinget, amit a Berklin és a Monk intézetben tanultak.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Borterasz, az Empléni Fesztivál Borteraszának a házigazdája, szerkesztője Cipernovszky Kornél. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Cipernovszky Kornél, jazz szakíró, a Zempléni Fesztivál borteraszának házigazdája ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Kor.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, többek között nagy amerikai jazz neveket említettél, akiknek a sorában, vagy hát ugyanabban az intézményben, ahol ők is tanultak, tanítottak, nagy magyarok is tanultak, akik talán megjelennek majd nálatok ott a borteraszon, az Zempléni Fesztiválon, meg a szerkesztési elvekről, stb. Folytassuk azzal, hogy és akkor itt most egy érdekességre szeretnék lemenni. Azt hinné az ember, hogy ha jazzről van szó, akkor majd lesz benne egy basszusgitár, lesz benne egy dob, meg lesz benne esetleg szaxofon, stb. Énekes jazz is előfordulhat nyilván, de hogy a hangszerek sorában is előfordulhatnak újítások.
2: Hajaj! Van egy olyan dolog, hogyha az ember mondjuk évekig fejleszt egy hangszert, és utána ezt már tudja használni, színpadra lép vele, hogy akkor ez teljesen elviszi a fókuszt, és a cél eltűnik, és marad az eszköz. Hát, akit miánk hívtunk, Váci Dániel, és a Glissotár nevű hangszere, az nem erről szól. Váci Dani több, egy egész hangszercsaládot fejlesztett ki, aminek az a lényege, hogy a szaxofonhoz hasonló elektronikus hangszer, ez tulajdonképpen egy electronic wind instrument is lehetne, ami már évtizedek óta ismert, ez nagyjából egy szaxofon szintetizátorként írható le, Dani ennél sokkal messzebb lépett. Ugyanis van egy gyönyörű, egy szalag azon a, hát leginkább klarinét méretű, vagy még annál is kisebb hangszeren, ami a szaxofon hangját elektronikusan imitálja, de ezen ő glisszandót is tud játszani, tehát nem adott magassághoz nyom le billentyűket, hanem ahogy a vonóval, vagy más hangszereken átmenet nélkül tud csúszni hangok között. Dani így tud játszani a glisszotáron, és az ő triójában két fantasztikus muzsikus, Pozsár Máté és Sárvári Kovács Zsolt, muzsikát, és nem pedig egy találmány bemutatóját adják elő.
1: Folytassuk azzal, hogy nem csak a legnagyobbak érkeznek, meg nem csak a hangszer kitalálók érkeznek, hanem hogy fiatal, feltörekvő, tehetséges hölgyek is ott lesznek egyébként nálatok a borteraszon.
2: Ó, hogyne. Én nem hiszem, hogy van jazzfesztivál tündökletes énekesnő, vagy akár énekesnők nélkül, hát nekünk is több jutott idén. Ott van először is Orbai Lilla a kvintettjével, akiről hát nem csak azt lehet tudni, hogy fantasztikusan érdekes és nagyon különleges az énekhangja, hanem azt is, hogy ő is produkcióban gondolkozik, mint egyébként sok igazán jó muzsikus, mert zongorázik, a szöveget, zenét írja, hangszerel is, úgyhogy az ő kvintetje egy teljes hangzásképet ad, nem arról szól a dolog, hogy elénekli a dalt, a zenekar meg szinte teljesen behelyettesíthetően lekísér valamit, amit bárki énekelhetne. Orbai Lillának sokat mondó, jelentőségteli, átélhető, és nagyon sokat a fiatalok közül megszólító, sokakat a fiatalok közül megszólító produkciója van.
1: Lilláról beszéltél, most beszéljünk egy másik hölgyről, akinek nem öt betű a neve, hanem csak négy, és G-vel kezdődik.
2: Lehet, hogy Ginára gondolsz. Kanizsa Gina biztos, hogy nagyon sokaknak ismert a Jazzation vokálból. Jazzation vokálnak például ugye a mocskafogóval és egyéb műsorokkal kapcsolatosan voltak óriási sikerei, ezekből Gina is kivette a részét, és ebben is előfordul a vokalizáció, amit most ő szólóban fog előadni. Arról van szó, hogy a nagy jazz történetben kanonizált, híressé vált szólókat, amiket szaxofon, trombita, harsona, stb. Játszik, azokat a legjobb énekesek leírják, majd pedig vagy ők, vagy mások szöveget írnak hozzá, és ebből a szólóból, amire az ember azt gondolja, hogy ez maga a nyaktörés, hát ezen nem lehet végig leéneke, ugyanki. Na hát ezt tudják, ezek a legjobb énekesek, Kanizsa Gina, nyugodtan mondhatom, a legjobb magyar vokalizálás énekes, tehát az eredetileg hangszerre készült, és improvizatíve megszületett szólókat, azokat ő csodálatosan és érdekes szöveggel adja vissza.
1: Azt hiszem, hogy az összes fontos nevet elmondtuk egyébként, de hát nyilván ezen kívül, vagy rajtuk kívül azért számtalan fellépő lesz még nálatok.
2: Hogyne, a záró este, ami mindig egy kicsit azért a, hogy is mondjam, erezd el a hajamat, a picit a már elengedés jellegbe megy, az idén a rock és a world music irányába fogja elengedni a jazzt, ugyanis Halper Laci, nagyon jó jazzrock gitáros, az a Halper World, Hendrix World nevű zenekarával jön. Ez azt jelenti, hogy nem csak a Hendrixi örökség lesz ott, hanem szerencsére két olyan muzsikus is beszáll ebbe a Halper Quintetbe, akiket egyébként inkább népzenei vagy táncházkoncerteken lehet hallani, Szokolai Dangó Balázs és Horváth Áron, ugye egyik fafúvós hangszereken, fuvolán, népi furuján, stb. Áron pedig cimbalmon játszik, és ezzel egy olyan stihjet adnak a rock jazznek, ami egy nagyon érdekes keverék lesz, mindenkinek ajánlom.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Cipernovszky Kornél, jazz szakíró, a Zempléni Fesztivál borteraszának a házigazdája, szerkesztője. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Cipernovszky Kornél, a Zempléni Fesztivál borteraszának a szerkesztője, házigazdája ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Kornél.
2: Jó itt lenni, köszönöm.
1: Nagyon sok mindenről beszéltünk a borterasszal kapcsolatban, meg a fellépőkkel kapcsolatban. Arról viszont még nem beszéltünk, habár mondtam, hogy fogunk, és akkor most jött el a helye és az ideje, hogy a jazz azért nagyon sok mindennel tud házasodni, hogyha fogalmazhatok így, sok mindennel lehet házasítani ezt a bizonyos műfajt. Szóval crossover stílusok alapvetően a jazzben megszülethetnek, és már említettél mindenféle rock összefonódásokat, de hogy ezen kívül és a world musicon kívül, ami adja magát, ugye, mert hát lényegében hasonszörű műfajokról van szó, de hogy ezeken kívül azért minden is beleférhet a jazzbe, vagy mindennel lehet?
2: Ez a crossover, ez nagyon érdekes, hogy ki milyen határokat lép át, ki szaggatja meg a kerítést azért, hogy eljusson valami más területre, ami egyébként nem az ő otthon, a zeneileg értve persze, és azt kell mondjam, hogy ilyen szempontból a Zempléni Fesztivál, aminek a Budafoki Dohnányi Zenekar a házigazdája, egy igazi különlegesség a magyar fesztivál palettán. Nagy súlyt fektettek mindig is arra, Dohnányi ezt missziószerűen végzi, elsősorban Holler Rung Gábor karnagynak köszönhetően, hogy a klasszikus zene konvenciói, az a állik begombolt, csak akkor szabad tapsolni, amikor szabad, és hogyha nem, akkor jaj neked. Hát ezektől szeretné ő eltávolítani a klasszikus zenét, az örömöt belevinni, és van is egy nagyon híres sorozata, máshol is zajlik, Budapesten is és Zemplénben is lesz egy program ezzel a címmel, megérthető zene. Hát amit megért az ember, az rögtön jobban a szívéhez közel tudja engedni, és ezt Holler Rungék fantasztikusan csinálják, és van neki egy olyan munkatársa, azt kell mondjam, abban a munkálkodásban, hogy a zenét megérthetővé, szerethetővé, klasszikust vagy népzenét, jazzt vagy rockot hallgatottá és népszerűvé tegye, és ez pedig az a zongorista, aki rengeteg csodálatos hangszerelést hallott, vagy adott elő. Az utolsó fesztiválon például a Görsvin estjén, hát én vörösre tapsoltam a tenyeremet. Fantasztikus Görsvin estet produkált a zenekar Szűcs Apor vezényletével, és úgy, hogy még zongorázott is közben, hiszen hangszerel és vezeti is a zenekart. Neki idén is vannak ilyen crossover produkciói, rögtön a nyitó koncerten egy Görsvin zongora versennyel indul.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Kornél, már hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, hogyha az ember jazzfesztiválra megy, és a legnagyobbakat vagy a kisebbeket veszem, mindenhol elő szokott fordulni, hogy persze a nagy színpadon ott vannak a meghívott sztár fellépők, de ugyanakkor kisebb színpadokon egyéb feltörekvő, vagy még nem ismert együttesek vannak. Nálatok ott a borteraszon. Előfordul-e olyan, hogy valaki, aki szeretné megmutatni mindazt, amit tud, beférhet, de nem a fő színpadra, a legnagyobbak közé?
2: A borteraszon nincs jam session, hiszen hogyha 9-10-kor kezdünk, és jóval több időt vesz igénybe a koncert, mint egy óra, akkor már valószínűleg túl késő lenne, zavarná a környéken élőket. Az valahogy nem erre a szabadtéri fesztivál formátumra való, amikor örömzene van, eszének a zenészek saját kedvükre, persze, hogyha a közönség hallgatja, az még jobb, hogy egymással zenéljenek, az nem egy ilyen szabadtéri színpad való, inkább klubokban. De nagyon sok olyan helyszínen lesz jazz, vagy hasonló zene, mint a jazz, mint például a Rákóczi kastélynak, nem a Patakinek, hanem a Borsinak az udvarán, mert hogy ez egy ilyen Rákóczi környék, ez az egész Zemplén, meg a Tokaj, és nem csak Patakon van, ami a fő helyszíne a fesztiválnak, hanem Borsiban is. Ott például Michel Lermirtil fog énekelni, méghozzá úgy, hogy a budafoki Dohnányi zenekarból alakult Big Band kíséri, tehát jazz koncert lesz a javából, és a klasszikus zenészek fogják kísérni Mirtil énekét. Mirtil fantasztikusan választékos, és ő szerényen azt mondja, hogy nem is igazán olyan jazz énekes, mint a többi, mert nem improvizál annyit. Hát, amikor ő oda teszi magát, kiáll a színpadra, akkor természetesen minden reflektor és minden figyelem ráirányul választékosságával, nyelvtudásával, mozgásával, eleganciájával és gyönyörű hangjával vonza a tekinteteket.
1: A Borterasz házigazdája, szerkesztője ebben a pár napban ott van, folyamatosan fogadja az érkező művészeket, és akkor ott áll takarásban a színpad mellett, és nézi, hogy minden rendesen, rendben zajlik-e, vagy leül az első fenntartott asztalhoz, reserved, és akkor élvezi a programot, vagy ott sem kell lenni?
2: Tulajdonképpen igen, de nem takarásban. Az igazság, én szeretek névvel, arccal dolgozni, ha leteszek valamit az asztalra, tudják, hogy ezt én tettem le. Úgyhogy a fesztivál vezetőségével rögtön az elejétől kezdve megbeszéltem, hogy szívesen megszerkeztem a programot, de nagyon szívesen mondanék 3 mondatot legfeljebb a koncertek előtt, mint a féle MC konferencié. És ilyenkor el is mondom, hogy miért az az együttes, miért az a szólista, miért az a program, miért az a műsor, stílus szerepel aznap.
1: Akkor előre bekéled a playlistet, és akkor még úgy is felkészülsz ezekből, hogyha esetleg valaki jazz standardet hoz, vagy nem tudom, Gershwin bekerül, akkor kicsit még el is kalandozol, te, aki egyébként a jazz avatott szakértője vagy.
2: Tudnék hosszan beszélni, de visszafogom magam, nem azért jönnek az emberek, hogy engem hallgassanak, de jók a visszajelzések arra vonatkozóan, hogyha tényleg nem több, mint 2 perc az a bevezető, bemutató konferenc, akkor jobban szeretik, mint hogyha csak kiállnak a zenészek, aztán második, harmadik szám után bemutatkoznak, egymást bemutatják. Azért ez mégis más, ha valakit színpadra hívnak, név szerint bemutatják egy mondatban, ő is jobb kedvel, és már ismerősként érkezik.
1: Kezdődik tehát holnap a Borterasz, ott Zemplénben, méghozzá Sárospatakon, és akkor hogy tovább? Utána már élvezed a nyarat, Kornél, és már nem foglalkozol semmivel augusztus végén, és aztán szeptembertől pedig gyerünk vissza tanítani, meg a jazzzel foglalkozni, vagy mi az, ami most előtted áll még?
2: Folyamatosan járok koncertekre, azért is volt nekem ez természetes munka, ez a felkérés, hogy dolgozzak ennek a fesztiválnak a jazz részén, mert úgyis járok jazz koncertekre, kritikát is írok, néha nem túl sokat, hogy ne menjen el a kedvem, mert amikor már az ember túl sokat próbál kényszerből írni, az nem jó. Nekem van egy civil foglalkozásom, tanítok, és emellett tudom ezeket csinálni, és így mindig óriási élvezet írni róla, koncertre járni, lemezt hallgatni, fesztiválokra járni, az meg a csúcs.
1: Kornél, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Cipernovszky Kornél jazz szakíróval beszélgettem, a következő órában pedig Zámbó Brigitta színésznő és énekesnővel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Hétvégén visszatér a kánikula. Megkezdődött Paksnál a folyami fenék küszöb beépítése. Eloltották a lángokat a 8-as főút mentén Sói és Öskü között.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Dolgoznak az 1-es főúton Óbaroknál, a 35-ös kilométer közelében félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Tovább apad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, holnap reggelre készen kell állnia a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint ezzel 20 cm-es vízszint emelkedést lehet elérni. Közben már építik Paksnál a fenék küszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan 30 napig tart majd. Összesen 145 ezer köbméter követ fognak felhasználni. A jelenlegi becslések szerint a munkálatok 6 milliárd 165 millió forintba kerülnek majd. Megkezdték Romániában a csernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, nem jelent veszélyt sem a lakosságra, sem a környezetre. Románia egyetlen atomerőművének első blokkját július végén állították le. Az erőmű Románia villamos energia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Orosz drón csapódott be egy személyvonatba Ukrajna déli részén. A támadásban meghalt a mozdonyvezető és a segédje. A vonaton tartózkodó 340 utast kimenekítették. Közben újabb drónok hatoltak be Románia területére a reggeli órákban. A román légierő F-16-os vadászgépei felszálltak, de nem nyitottak tüzet a légtérsértő eszközökre. Eloltották a lángokat a 8-as főút mentén Sói és Öskü között, ahol több helyen is tűz ütött ki tegnap. Az öskői oldalon 180, a Sói oldalon 120 hektáron égett le az aljnövényzet és az erdő egy része. Jelenleg amíg izzó gócpontok felderítésén és oltásán dolgoznak a tűzoltók.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos meleg idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Csapadék nem lesz, többnyire mérsékelt marad a szél. Éjszaka 10-18, holnap napközben 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúr Fitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a Pretty Woman, a Jégvarázs és a Szépség és a Szörnyeteg is. Zámbó Brigitta, színésznő és énekesnővel beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello Szami Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a rajzfilmek világában, illetve a betétdalok világában.

0: olyan rajzfilm betétdalok, vagy animációs film betétdalok világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Zámbó Brigitta, színésznő, énekesnő, köszöntelek, de jól jöttél, szia Brigitta.
1: Szia.
0: Na csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy még itt vannak ezek a borzasztóan nagy melegek, 40 fok körüli hőmérséklet, nem egy, nem kettő volt az elmúlt hetekben is, hogyha az ember leül a tévé elé, vagy így berémlik a gondolataiba az, hogy akkor hát jön a hóember, meg a rénszarvas, és akkor Elza, ó, de jól esik az a kis hideg, és hát jó magad egyébként, tündökölsz Elza szerepében.
1: Igen, igyekszem. A Madách Színházban szeptemberben lesz egy éve, hogy bemutattuk a Jégvarázs című nagy sikerű Disney mese színpadi adaptációját, amiben van szerencsém Elzát megtestesíteni estéről estére, és hát bizony mi nyáron is végig júniusban ezt az előadást játszottuk a gyerekek legnagyobb örömére, a 40 fokos kánikulából betértek a Madách Színházba, ahol volt légkondi, és a színpadon pedig Elza varázsvilága és jégpalotája jelent meg előttük.
0: Mindjárt beszélünk majd arról, hogy hármas szereposztásban játszátok egyébként ezt a bizonyos szerepet, na de külön története van annak, hogy a Szirtes tanár úr azt mondta, hogy akkor te megkapod ezt a szerepet, hogy ez egy nagyon bátor döntés az ő részéről.
1: Igen, ez még az első szerepem volt, amit a Madách Színházban kaptam. 2023-ban játszottam először a Madách Színházban, akkor a Pretty Woman musical volt, ugye a film színpadi adaptációja Bryan Adams zenéivel, volt az új bemutatója a színháznak, és én akkor kerültem oda, ott megkaptam a filmben Julia Roberts által játszott Vivian szerepét, ami egy hatalmas nagy elismerés volt, és valóban ez akkor egy nagyon bátor döntésnek bizonyult az igazgató úr részéről, hiszen előtte azért olyan tüzetesen nem ismert engem, nem dolgoztunk még együtt soha, és viszont én úgy érzékelem, hogy hál' Isten meg volt velem elégedve, és utána szépen sorjában érkeztek a további szerepek is.
0: És pont ezért mondom, hogy külön története van, ugye, mert hogy a te múltad ott a Madách Színházban, az nem egy évtizedes múlt, vagy több évtizedes múlt, hanem hogy bekerültél, és akkor ott jött egyből a Vivian, ami a legnagyobb főszerep, és aztán ehhez kapcsolódott majd nyilván az Elza főszerepe, mert hogy abban bizonyítottál, és akkor innentől lényegében egyértelmű volt, hogy akkor a hármas szereposztásban a Brigi lesz az egyik.
1: Igen, utána a következő évben a Nyomorultakat mutattuk be, ami már évek óta futott a Madách Színházban, de egy ilyen új csapattal is bemutatásra került, és ott például Fantin szerepét kaptam meg, tehát az volt a következő év nagy bemutatója, az is egy igazi álomszerep volt számomra, és utána jött a Jégvarázs, ami pedig hát szerintem mindannyiunk számára, akik részt vehetünk benne, nagyon nagy álom volt, hiszen egy ekkora szabású Disney produkcióban színpadra állni, az, ha megadatik egy színésznek, egy zenés színésznek, az egy nagyon nagy öröm és elismerés.
0: Három kult filmről vagy műről beszélünk, bármelyik helyes lehet. A Jégvarázs persze animációs film, gyerkőcöknek, felnőtteknek, mindenkinek jó, Nyomorult a kötelező olvasmány, mindenki tudja, hogy miről van szó. Viszont hogyha arról beszélünk, és akkor most kicsit elveszünk ebben a három hatalmas előadásban. Hogyha arról beszélünk, hogy Pretty Woman, szerintem amikor a film született, akkor te még nem nagyon voltál itt a Föld nevű bolygón.
1: Hát valóban nem, viszont anyukámnak az egyik kedvenc filmje volt a Pretty Woman, úgyhogy hát már egészen kiskoromban megmutatta nekem ezt az alkotást, és én is nagyon megkedveltem. Aha. Szerintem zseniális hangulata van a filmnek, Julia Roberts, Richard Gere, nagyon jó kémia van kettejük között, és egy nagyon szórakoztató történet, aminek a színpadi adaptációja, így a Bryan Adams popos, rockos hangzású zenéivel kiegészítve pedig egy egészen különleges, nagyon szórakoztató élményt nyújt.
0: Amikor föltesztek akármilyen előadást a színpadra, akkor nyilván a rendező pontosan tudja, hogy mit szeretne látni. Ott ül, és akkor elmondja, hogy innen gyere be, így mondd el, így énekeld el, stb. És akkor te meg lehetőség szerint azokat végrehajtod. Viszont azért ezekből az előadásokból, vagy ezekből a művekből számtalan előadás született. Ugye egy filmről beszélünk, ugye egy animációs filmről beszélünk, Pretty Woman, Jégvarázs, meg egy könyvről, amit hogyha elolvas az ember, akkor nyilván fut a film a fejében. Azok a bizonyos élmények, amikor te először láttad akár a Jégvarást, akár a Pretty Woman-t, azok befolyásolják, vagy befolyásolhatják mindazt, amit te fölteszel a színpadra, vagy engedjük el, hogy mit csinált a Julia Roberts a filmben, mert nekem azt kell megvalósítanom, amit a rendező kér.
1: Alapvetően az egy teljesen külön műfaj, ami a filmvásznon történik, és ami ott működik, és teljesen más az, ami 800 ember előtt a Madách Színház nagy színpadán. Tehát ilyen szempontból fontos szerintem elvonatkoztatni a filmes eszközöktől, viszont óhatatlanul hatással vannak az emberre. Ezek az élmények belénk ivódnak, tehát például a Nyomorultaknak is van egy, hát már most már jó pár évvel ezelőtti filmfeldolgozása, tehát ami kifejezetten a musical, hiszen készült előtte sorozat, meg minden történt már a Nyomorultak kapcsán, hiszen remek mű, de az az Enhedővélyes, hogy így hivatkozzak rá, ahol Enhedővé játsza Fantin szerepét, amit most már nekem is van szerencsém megtapasztalni, az azért olyan elementáris erővel hatott az emberre, amikor megnézte, pedig szerintem olyan 12-13 éves lehettem, hogy egyrészt a zene is beleivódik az ember vénáiba, tehát aki így a színház iránt érdeklődik, meg az éneklés iránt, szerintem az Eponin dala, a Fantin dala, ezek mind ott vannak a bakancs listáján, hogy ezeket mindenképpen szeretné elénekelni, úgyhogy ezek nagy élmények voltak, és egy kicsit a tudatalattiban ott van.
0: Ilyenkor a rendező mond ilyet, vagy mondhat ilyet, hogy felejtsük el a filmet, hogy a Julia Roberts mit csinált, vagy hogy csinálta, és hogyha mond is ilyet, akkor utána a színésznőnek, effektíve Briginek, amikor fönt van a színpadon, akkor eszébe jut, vagy juthatott a próba folyamat alatt, hogy a Julia Roberts ebben a jelenetben nem így viselkedett, és megpróbálom az ő mozdulatait most valahogy. Aztán legfeljebb azt mondja a rendező, hogy ezt ne.
1: Ilyen szerintem konkrétan nem volt. Én egyébként abszolút nem zárkózom el attól, hogy így időnként az ember újra megnézze a filmet, tehát például a Pretty Woman az elég gyakran kerül a különböző csatornák műsoraira.
0: És hogyha belefutunk, akkor végig kell nézni, nincs olyan,
1: hát
0: hogy nem.
1: Igen, nagyon könnyű leragadni. Aha. Pláne úgy, hogy édesanyám nagyon szereti ezt a filmet, tehát hogy eleve nagyon sokszor láttam, és a televízióban is számtalanszor belefut az ember, tehát nincsen olyan bennem, hogy gyorsan elkapcsolok máshová, mert nehogy befolyásoljon. Azért én azt gondolom, hogy a két különböző műfaj miatt nem mosódnak össze ezek a határok, hanem szépen leválasztható az, hogy mi az, ami egy musicalnek a formanyelve, és mi az, ami ott specifikusan a filmen, a filmvásznon ikonikusan működött mondjuk a két főszereplővel.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Zámbó Brigitta, énekesnő, színésznő, énekesnő. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk. Nem.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Zámbó Brigitta, színésznő, énekesnő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, Brigitta, jó, hogy jöttél, hello.
2: Szia.
1: Beszéltünk arról az elmúlt szűk negyed órában, hogy a Madách Színházban vannak ikonikus szerepeid, ugye? Te vagy Vivian, vagy Vivian, Viviannak hívják egyébként a filmben magában.
2: Viviannak írják, és Viviannek ejtjük.
1: Szóval, hogy te játszod Vivian szerepét a Madách Színházban, a Pretty Woman-ben, te vagy Elza, az egyik Elza a Jégvarázsban, illetve a Nyomorultakban, pedig te vagy Fantin, vagyis hát az egyik Fantin. Szóval, hogy azt említetted, vagy beszéltünk erről is, hogy anyukádnak az egyik nagy kedvence volt, amikor kicsi voltál, nézegettétek sokszor együtt a filmet, aztán utána eljátszottad a Madách Színházban, anyukád nyilván ott volt, nyilván megnézte, kedvenc filmjében.
2: Látta egy párszor.
1: Kedvenc filmjének a musical változatában a lánya játssza a főszerepet. Ott azért gondolom, hogy volt egy-két elismerő puszi, meg ölelés, meg mondat.
2: Én nem is tudom, hogy meg lehet-e azt számolni, hogy édesanyám hányszor látta a Pretty Woman-t a Madách Színházban, meg természetesen a filmet is. Hozzá kell tenni, hogy azért ez nála a darabnak is szól, mert például a Nyomorultak kicsit komolyabb világa, ahol azért ott Fantinként nagyon sok, azon kívül, hogy ugye eljutunk a darab elég korai pontján Fantin halálához, még előtte is nagyon komoly megrázkódtatásokban részesül szegény Fantin, úgyhogy például azt kevésbé szereti édesanyám nézni, mert ott azért nem tud kikapcsolni, tudod, az anyai szíve. Viszont a Pretty Woman-t, hát azt szerintem ugye blokkosítva játsszuk a Madách Színházban, hát minden blokkban szerintem legalább egyszer-kétszer látta, ha nem többször.
1: Kicsit tekergessük már vissza az időkerekét, Brigi, méghozzá oly módon, hogy most a Madách Színházban ugye ikonikus szerepeket játszol, blokkosítva estéről estére, vagy szeptembertől, amikor újra indul az évad.
2: Igen.
1: Viszont egyáltalán hogy jutunk el oda, hogy te bekerülsz a Madách Színházba, a kis Briginek annak idején pár évvel ezelőtt? Hogy jött az, hogy akkor ő a színház világa felé szeretne elindulni? Állítólag te népdalénekesként, vagy valahogy így indultál, csak aztán utána Gellert kaptál.
2: Igen, sok műfajban kipróbáltam magam. Így mindig párhuzamosan ment három vonal, tehát kórusban énekeltem, népdaléneklést tanultam az Óbudai Népzeneiskolában, és mellette hétvégénként színitanodákban bontogattam a szárnyaimat, ahol pedig természetesen elkerülhetetlen volt, hogy megfertőződjek a műzikelek világával, és utána idővel kiderült az, hogy melyik irány az, ami ténylegesen az én utam, és akkor döntöttem el 16 évesen egyébként egy gimnáziumi kórusos Jézus Krisztus Superstar előadáson, amit mi a gimnáziumunk kórusával adtunk elő, akkor döntöttem el, hogy én ezt tényleg komolyan szeretném űzni. Akkor 16 éves voltam, Mária Magdolna szerepét énekeltem benne, és utána már eléggé határozottan lebegett a szemem előtt a cél. Persze kanyargós út vezetett a Madách Színházig, de a Pesti Broadway stúdióban végeztem, ami az Operett Színháznak a musical képzése volt, és utána játszottam Veszprémben, és aztán, ahogy már arról beszéltünk, egy casting útján kerültem a Madách Színházba, sok-sok kanyar után.
1: Erről még nem beszéltünk, erről a bizonyos castingról, majd a későbbiekben beszélünk, viszont még vissza oda, hogy akkor mindenféle kórus, meg mindenféle musical stúdiók, vagy mindenféle ilyen képzések, de hogy lehetett volna egy olyan út is, nem tudom, ezen próbálkoztál-e, hogy akkor színház és filmművészeti egyetem.
2: Felvételiztem az egyetemre többször is, ugye 5 évente indul zenés osztály, és én már nagyon korán tudtam, hogy a musical színjátszás felé szeretnék tendálni, tehát elsősorban a zenés tagozatot céloztam meg, akkor éppen stúdiós voltam, nem vettek fel, úgyhogy folytattam a stúdiót, ott végeztem az Operett Színházban 2020-ban, most viszont majd úgy néz ki, hogy a drámainstruktor képzést, ami már a pályán lévő színészeknek szól, azt szeptembertől megkezdem az SFE-n, úgyhogy ennek nagyon örülök.
1: B-terv nem volt annak idején 16 éves korodban, hogyha nem a színház világa, akkor bármi más? Nem tudom, elmész szakácsnak, vagy magasépítőmérnőknek, történelem tanárnak.
2: Hát ezek egyike sem jött szóba, viszont azt tudni lehet, hogy 2020-ban, amikor ugye végeztünk a stúdióban, és egy gyakorlatilag ilyen éhes oroszlánokként léptünk volna ki a színházi pályára, akkor ugye tudjuk jól, hogy egy világjárvány kellős közepén jártunk, és a színházak zárva voltak, és hát nagyon megnehezítette ez sokunk pályára kerülését akkoriban. Úgyhogy én akkor elkezdtem egyetemre járni, kommunikáció és médiatudomány szakra, dolgoztam újságíróként a média világában, televíziózás területén is kipróbáltam magam, tehát igyekeztem abszolút feltalálni magam abban a helyzetben is, és abban az élethelyzetben is megtalálni az örömömet, meg esetleg a sikerélményeket, amikor a színház nem játszhatott akkor a szerepet az életemben.
1: Mindjárt beszélünk Veszprémről, de előtte még maradjunk egy kicsit ezeknél a tini éveknél. Említetted, hogy igen, népdaléneklés, meg egyéb zsánerekben, műfajokban is kipróbáltad magad. Más nem volt egyébként? Mondjuk sport például az életedben? Kézilabdázni nem jártál, vagy akár úszni?
2: A magasságommal kosárlabdázni lehet, hogy érdemes lett volna. Pont azért szorult nálam egy kicsit háttérbe a sport, mert ugye annyi elfoglaltságom volt, hangszereken tanultam hegedülni, zongorázni, népi furujázni, ugye a kórus próbák is azért eléggé nagy jelenlétet igényeltek. Ami még így jelen volt, az ugye mindig a tánc, hiszen az fontos volt, hogy az ének mellett azért táncügyileg is fejlődjön az ember, hiszen ez is az egyik alappillére annak, hogy a zenés színházat minél magasabb színvonalon tudjuk csinálni, de konkrétan ilyen versenysportokra hát én nem nagyon voltam alkalmas.
1: A tánc az mit jelent esetünkben, Zámbó Brigi esetében, hogy akkor, ha már népdaléneklés, akkor a néptánc világában voltál benne, vagy nem tudom, akrobatikus rock'n'roll, vagy...
2: Azt pont nem próbáltam. A néptánc az jelen volt, ugye, amíg népzeneiskolába jártam, meg népdaltáborokban vettem részt népzenei táborokban, illetve utána mi a stúdióban azért különböző reggelente, minden reggel 8-kor valamilyen táncóránk volt.
1: Csa-csa-csa, akármi.
2: Volt társas tánc is, volt jazz balett, volt egy kicsit ilyen street dance típusú táncunk, steppelni tanultunk, tehát hogy ott azért különböző táncstílusokban kellett megállni a helyünket. Több-kevesebb sikerrel tettük ezt meg ilyen korai reggel 8-as kezdésekkel, de igen, ott azért már sok mindenben ki lehetett próbálni magunkat.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Zámbó Brigitta, színésznő, énekesnő. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.
3: Miért hagysz időt, hogy gondolkodjak, a szavak nélkül rég kimondtad, súlytalan emlék vagyok a szám.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Zámbó Brigi színésznő, énekesnő ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Brigi.
3: Szia.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában. Táncolásról, meg népzenéről, meg néptáncról, meg arról is, hogy milyen szerepeket játszol jelen pillanatban. Hát most nem, mert nyilván még tart a nyári szünet, a leállás, de hogy milyen szerepeid vannak a Madách Színházban. Benne volt ugye az Elza, mármint hogy a Jégvarázs, meg benne volt a Pretty Woman, a Ben, a Vivien, illetve a Nyomorultakat is említettük, ahol Fantin az egyik szereposztásban a tiéd. Még mielőtt beszélnénk arról, hogy 28-án milyen kvíznek leszel a háziasszonya és az egyik résztvevője, azelőtt még egy kicsit szintén tekergessük vissza az időkerekét. Castingot említettél, hogy volt, igen, egy casting, és bekerültél a Madásba, de előtte volt neked egy kis kurflid Veszprémben, ha minden igaz.
3: Pontosan.
2: Oda hogy kerültél?
3: Oda is egyébként casting útján, tehát többnyire a színházak, hogyha zenés előadásokra szeretnének embereket, színészeket gyűjteni, akkor azért ott fontosak az ilyen jellegű kvalitások is, és ezt érdemes egy-egy casting útján felmérni. Úgyhogy a Pannonvár Színházba is, Veszprémbe így kerültem. Nagyon érdekes, mert pont 2020-ban, amikor végeztem az Operett Színház Musical stúdiójában, akkor nyáron ott egy kicsit feloldódott a Covid körüli helyzet, akkor volt egy casting Veszprémben, de hát utána szintén visszatért még jó pár hullámban a világjárvány, és nem működtek a színházak, úgyhogy rá gyakorlatilag másfél évre hívott fel újra ott az igazgató, hogy egyébként számítana rám, amint kicsit normalizálódik a helyzet, és ez aztán így is történt. Ott operettben is kipróbálhattam magam, ami...
2: Ez a kérdés, vagy ez lett volna a kérdés, milyen szerepeket kaptál ott a
3: Pannonvár. Voltak szerepátvételeim is, például amit nagyon szerettem, a Hair musical, az is ugye ikonikus film van belőle, és ott Sheila szerepét játszottam, az egy szerepátvételem volt, létrehoztunk egy ilyen nagyon kortárs, nagyon összművészeti Decameron címre hallgató előadást, ahol például saját magunkat kísértük hangszereken, egy ilyen 10 fős csapat adta elő, és mindannyiunkban az volt a közös, hogy énekeltünk, táncoltunk, hangszeren játszottunk, és reflektált egyébként az akkori időszakra is ez az előadás, és ami a legnagyobb kihívásom volt ott Veszprémben, az egyértelműen a Csókos asszonyban Katóka szerepe, ami az első és eddig utolsó operett szerepem volt, de hát sose lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. Az ugye egy primadonna szerep, és azért az egy nagy kihívás volt számomra, mert én alapvetően a musical műfajában érzem magam a legotthonosabban, és az operett az egy teljesen más, klasszikusabb hangképzést igényel, viszont nagyon élveztem, és nagyon, nagyon jó volt egy vidéki környezetben is kipróbálni magam, és ott is így belelátni a színházi működésekbe.
2: Belekerültél ebbe a bizonyos körforgásba, ott voltál Veszprémben, Pannonvár Színház, mondtad, hogy mindenféle szerepek voltak, és akkor eljutott hozzád fű alatt egy ilyen info, hogy egyébként a Madách Színházban casting lesz, valaki szólt, és akkor
3: ez
2: te
3: körülbelül
2: pedig...
3: így történt. Igen. Igen, és nem volt olyan egyszerű bekerülni a castingra. Általában ugye a Madách Színházban meghívásos castingok vannak, meg úgy ámblok az egész szakmában, tehát, hogy egyre ritkább a nyílt casting, amire bárki szabadon jelentkezhet, úgyhogy valóban egy kicsit így fű alatt értesültem az információkról, és igyekeztem minden követ megmozgatni annak érdekében, hogy szimplán csak bemehessek, és pár percben megmutathassam magam, és utána tudjuk jól, hogy annyira összetett az, hogy milyen döntés születik, és hogy az ember aztán kap-e szerepet, vagy ha kap, akkor mit kap, mit nem kap. Tehát azt a legvadabb álmaimban sem gondoltam, hogy rögtön elsőre a Pretty Woman női főszerepét megkapom, viszont nagyon vágytam arra, hogy Budapesten is, ugye az egyik legnagyobb zenés színházunkban megmutathassam magam.
2: Milyen volt a casting? Már egyből a darabban lévő dalt kellett énekelni, vagy onnan egy monológot elmondani, vagy egy dialógot elmondani valakivel, vagy csak arról szólt, hogy akkor gyere el, mutasd meg magad, énekelj valamit, amit tudsz, meg mondjál valamit, amit tudsz.
3: Vannak ilyesmi általános castingok is, viszont a Pretty Woman-nél ott specifikusan a darabból kellett énekelnünk. Nagyon érdekes, hogy engem, mivel ugye nem ismertek először, ezért nem is a Vivien szerepére hívtak be, hanem az ő legjobb barátnője, a Kit szerepére. Ugye a filmben is benne van ez a karakter, azért az egy teljesen más világ.
2: Egy kicsivel másabb.
3: Igen. Úgyhogy először az ő dalait tanultam meg, meg az ő kis szöveges részletét, amit kellett még a castingon prezentálni, és utána még aznap, amikor lement a castingom, akkor kaptam egy telefont a művészeti titkártól, hogy egy hét múlva várnak vissza szeretettel, és akkor már a Vivien szerepére, illetve egy táncos castingra is.
2: A Szirtes tanárúr ott volt a castingon, nyilván
3: persze,
2: ő is ott volt.
3: Mindig ott van. Abszolút kedves, és de azért azt hozzá kell tenni, hogy egy casting szituáció az mindig nagyon stresszes a színésznek. Nem csak Szirtes tanár úr, hanem ilyenkor az egész alkotó csapat, az egész team ott szokott ülni, és pláne amikor még nem ismernek téged egy színházban, és úgy kell odaállnod abszolút ismeretlenül, nullszaldósként, az azért egy külön nyomás gyakorol az emberre, tehát érezhető volt az, amikor a tanár úr szeme felcsillant a castingon először, miközben énekeltem, és amikor egy hét múlva visszatértem a Vivien szerepére, akkor pedig már abszolút éreztem a bátorítást a részéről, de addig el kellett jutni.
2: Kettő kérdés még ehhez a sztorihoz. Az egyik az az, hogy úgy mentél oda, hogy akkor mindenképpen szeretném megkapni. Begyakoroltam, tudom, nem fogom eltéveszteni, vagy úgy mentél oda, hogy megcsináltam mindent, ennél többet nem tehetek, és akkor oda mentél, stressz letesz, és megmutatom, hogy mit tudok.
3: Igen, én azt terveztem, hogy, hogy oda megyek, és muszáj berobbanni. Tehát teljesen más az, amikor az ember már úgy megy egy színházi közegbe, hogy ismerik őt, máshogy köszöntik, más az egész hangulat. Az is egyébként tud lenni egy más típusú stressz, amikor már van egy elvárás az irányodba, tehát az sem mindig egyszerű, viszont első alkalommal én tudtam, hogy nem hibázhatok. Tehát muszáj felhívnom magamra a figyelmet, a pontosságommal, a precizitásommal, muszáj benyomást, nagy benyomást gyakorolnom arra a bizottságra, aki aztán döntést hoz, és azért tudjuk jó, hogy az első benyomás mindig nagyon fontos, tehát én nagyon felkészültem. Amúgy is egy felkészült castingoló vagyok, de ott volt bennem egy ilyen extra erő, amivel meg szerettem volna mutatni magam.
2: És az utolsó kérdés ehhez a sztorihoz, amikor megkaptad azt a bizonyos telefont, hogy akkor kedves Brigi, várjuk vissza, mert úgy tűnik, hogy akkor itt valami történni fog, akkor nagy volt az öröm? Vagy milyen nagy volt az öröm?
3: Nagyon izgi volt, mert többnyire egyébként, ahogy mondott, telefonon szokta velünk a tanár úr személyesen közölni az ilyen jó híreket, viszont valamiért akkor ő úgy érezte, hogy ezt személyesen szeretné nekem elmondani, valószínűleg azért, mert ugye még nem dolgoztunk együtt, és egy nagyon nagy lehetőségről volt szó, úgyhogy éppen még egyetemre jártam, a televíziózás területén dolgoztam, amikor érkezett a telefon, hogy a művészeti titkártól, hogy egy óra múlva be tudnék-e fáradni az igazgató úrhoz, és hát bíztam benne, hogy nem valami rossz hírt akar közölni, ha már így be kell fáradnom hozzá, úgyhogy ez azért is volt nagyon különleges, mert ezt ő úgy érezte, a tanár úr, hogy személyesen szeretné velem közölni, és akkor mondta ezt is, hogy ez egy bátor döntés részéről, de nekem ez nagyon-nagyon nagy erőt adott, és plusz motivációt is arra, hogy akkor én meg szintúgy a saját részemről beleteszem azt a munkát, meg azt a bátorságot, ami ahhoz kell, hogy egy ilyen nagy volumenű darab főszerepében hely tudjak állni.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Zámbó Brigi, színésznő, énekesnő. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Zámbó Brigi színésznő, énekesnő ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Elza, szia!
2: Szia!
1: Mert hogy? Azért mondom az Elzát, mert ugye a Madách Színházban, te vagy az egyik szereposztásban az Elza, igen, a Jégvarázsban, meg ugye a Vivient is játszod, vagy hát az egyik szereposztásban te vagy a Vivien, a Micsoda Nőben, és a Nyomorultakban is te vagy az egyik főszereplő, méghozzá Fantin az egyik szereposztásban. Na, és akkor folytassuk azzal, ami most elég aktuális az életedben, az élettetekben. Van neked egy alkotótársad, és elég sok mindent kitaláltok és véghez visztek a Zsolttal. Például itt a következő, hogy akkor mi lenne, a Disney dalokat énekelnénk, és közben egy-két kérdést föltennénk.
2: Pontosan ez valahogy így indult. Szaszák Zsolttal elég régi múltra tekint vissza a mi barátságunk, ugyanis az Operett Színház stúdiójában voltunk mi osztálytársak, és valahogy utána, ahogy elvégeztük a stúdiót, mind a ketten különböző kőszínházakban el tudtunk helyezkedni, és így a szabadúszó színészi életünket éltük, viszont egyre több ilyen projektötlet fogalmazódott meg bennünk. Azt tudni kell rólunk, hogy mind a ketten nagyon kreatívak vagyunk, és egyszerűen nem tudunk megmaradni a fenekünkön, akkor sem, hogyha egyébként nagyon leterheltek vagyunk, és sok munkánk van. Viszont a kőszínházi keretekből szeretjük magunkat kimozdítani, tehát teljesen más az a létezés, amikor egy hatalmas nagy gépezetben az ember az egyik fogaskerék a színpadon, hiába áll a színpadon, azért a Madách Színházban rengetegen dolgoznak a háttérben, és tényleg az az érzetet, hogy egy porszem vagy a gépezetben. Viszont nekünk rengeteg olyan kreatív ötletünk volt, amiket egyszerűen nem tudtunk megvalósítani, és ennek az egyik fejleménye lett a zenés kvíz sorozatunk, aminek nem csak Disney verziója van, hanem van például filmzenei verziója is, ahol különböző filmekből teszünk fel kérdéseket, és ikonikus filmzenéket énekelünk. Az ugye nyilván felnőtteknek szól elsősorban, viszont a Disney kvíz az egy igazi családi program lett. Előtte is adtunk mi Disney koncertet, viszont arra jöttünk rá, hogy szeretnénk egy kicsit komplexebb élményt nyújtani, nem csak zenei élményt nyújtani a nézőknek, hanem egy ilyen közösségi játékot is így keríteni az egész köré.
1: Na, ez úgy történik, hogy akkor fölmentek a színpadra, és akkor az van, hogy minket vár a világ. Bársony hegyeken ringat, melyik rajzfilmről van szó? És aztán eléneklitek?
2: Pont fordítva történik. Van egy kérdéssorunk, amit egy ilyen online kvízkészítő applikáció segítségével mi előre elkészítünk, és a nézőinknek csapatonként egy okos eszközre van szükségük, és azon látják a kérdéseket, be tudják jelölni a válaszokat. És hát akkor a kérdés sorban érkezik egy kvíz, mondjuk egy kvízkérdés az Aladdin kapcsán, amit megválaszolnak a nézők, és hogyha helyesen válaszoltak, nem természetesen akkor is, hogyha esetleg nem, utána elhangzik az előbb már általad olyan szépen elénekelt
1: duett. Lett volna.
2: Úgyhogy nagyjából így néz ki nálunk, hogy van egy kvízkérdés, és utána az adott mese karaktereit megelevenítjük előttük.
1: Én most egy Aladdint tettem ide, annak is az egyik leghíresebb dalát, és hát nyilván legyen hó, az is benne van, nem tudom, jól emlékszem-e.
2: Legyen hó a címe, igen az Elza, igen, ikonikus dalának.
1: De többször énekli egymás után, legyen hó, meg még egyszer.
2: Gyakran előfordul a dal
1: szövegben. Háromszor van benne, nyilván az is benne van, de hogy ezeken kívül milyen Disney rajzfilmek, vagy animációs filmek még, mert hogy hát abból számtalan van. Hakuna Matata van benne?
2: Hakuna Matata nincsen, viszont egy másik dal az Oroszlán királyból, az Érzed már a szívszavát, az benne van, azt is nagyon szokták szeretni.
1: Érzed már a szívszavát.
2: Bizony. Akkor benne van a Vajana, az is a mostani generáció nagy kedvence, de hogy említsek nagy klasszikust, amit szerintem a szülők is kedvelnek, imádnak, szeretnek, a Szépség és a szörnyeteg, de például vannak különlegesen.
1: A szépség és a szörnyetegből
2: a szörnyetek dalát szokta például a Zsolt énekelni. Úgyhogy nagyon-nagyon vegyes a repertoár, és szerintem egy ilyen 15-20 meseterítékre kerül nálunk egy este során, és ami most számunkra is újdonság lesz, itt a Laffert Kúriában augusztus 28-án a zenés Disney kvízünkön, hogy most lesz először élő zenekaros kíséretünk. Úgyhogy ez egy különleges zenei élmény lesz számunkra is, meg hát reméljük, hogy a nézők számára is, hogy most itt a játék, meg a dalok mellett egy kis kamara zenekarra áthangszerelt verzió Rádióban hallhatják az előadásunkban a dalokat, és tényleg fel se tudom sorolni, hogy hány Disney mese fog nálunk terítékre kerülni az este során.
1: Szóval 28-án, tehát Dunaharasztiban, a Laffert Kúriában lesz ez a bizonyos Disney piknik és kvíz, ami gondolom 0-tól 102 éves korig.
2: Igen, se alsó, se felső korhatárt nem szoktunk hirdetni. Az a tapasztalat, hogy egyébként a családok nyugodtan elhozhatják akár a kisbabákat is, ahol van a családban. Mert hogy ez egy ilyen igazi családi élmény, de gyerek nélkül is szoktak jönni, hiszen van nagyon sok felnőtt, aki ugyanúgy rajong örök lelkületű, gyerek lelkületű felnőttként a Disney mesékért, és van, akik direkt otthon hagyják a gyereket azért, hogy egy kicsit ők is szórakozzanak, úgyhogy nagyon vegyes szokott lenni a felhozatal, és tényleg korhatár nélkül mindenkit nagyon sok szeretettel várunk.
1: Brigi, utolsó kérdés a végére, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Említettük ezt a három ikonikus darabot, ami a Madách Színházban estéről estére vagy blokkról blokkra megjelenik az életedben. Beszéltünk arról, hogy Disney piknik és kvíz, ez is van, meg van filmzenei kvíz is egyébként az életedben, az életetekben. A következő majd, tehát 28-án lesz a Laffert Kúriában, ez egy Disney verzió lesz.
2: Igen.
1: Viszont a szeptember, hát vagy inkább fogalmazok úgy, hogy az ősz azért elég nagy meglepetést tartogat ugye a Madách Színház életében, mert hogy Eva Peron azért majd ott megjelenik.
2: Bizony, az Evita nagy sikerű Webber musicalt fogja a színház bemutatni szeptemberben, amiben én is szerepet kaptam, úgyhogy mi nem sokára visszatérünk itt a nyári szünet után a próbákhoz, azért, hogy szeptember végén a bemutató alkalmával már összeálljon az egész. Tavasszal is természetesen készültünk rá, sőt, egészen júliusig húzódott a próbaidőszakunk, és nem sokára visszatérünk, úgyhogy bízunk benne, hogy a Madách Színház közönsége, akik azért hozzászoktak a nagy sikerű Webber műzikelekhez, ezt is szeretni fogják.
1: Mit játszol benne?
2: Én a szerető szerepét játszom az Evitában, ami egy kisebb szerep, viszont annál fontosabb dala van, és hát nagyon érdekes most egy más szemszögből is ennek az előbb említett nagy gépezetnek a részévé válni, hogy egy kicsit azért kevesebb teher van a vállamon, mint például a Pretty Woman-ben, ahol este 7-től 10-ig nem jövök le a színpadról, csak gyors öltözni, úgyhogy most megtapasztalom ezt is. Egy kisebb karaktert takar ez, viszont hát ilyen ez a szakma, és az ember mindent alázattal el kell végeznie, amit osztanak rá. Úgyhogy várunk mindenkit az Evitára is nagyon sok szeretettel ősztől a Madách Színházban, és utána októberben pedig újra Pretty Woman lesz, decemberben újra Jégvarázs az ünnepi szezonban, úgyhogy lesz sok izgalom ott is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
2: Köszönöm szépen!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúr Fitness, amiben most a csütörtöki program ajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Már amit hoztál? Szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Média Klikken is megnézhető a Radír című 1987-ben bemutatott magyar ifjúsági TV-film sorozat. A sorozat epizódjai kamaszok és diákok mindennapi konfliktusait, morális döntéseit, például felelőtlenséget, irigységet és féltékenységet dolgozzák fel úgy, hogy a fiatalok először eljátszanak egy-egy rövid történetet, majd kilépve a játékból a saját valós élményeiket is megbeszélik. Hát érdekes koncepció, én még nem láttam belőle epizódot, ha jól láttam, három részes, úgyhogy ajánlanám mindenkinek a Radír című sorozatot.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci.
1: Köszi, Roli.
2: Amikor a tél csendben véget ér,

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Cipernovszky Kornél jazz szakíróval, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Zámbó Brigitta színésznő és énekesnővel beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Sunny Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most startul a kitekintő, amiben minden héten a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb és legnépszerűbb dalait mutatjuk be neked. Ma este is megéri tehát velünk tartani. Már is kezdődik.

Petőfi Rádió minden magyar, kivéve ezt az órát, mivel ezúttal is startol a kitekintő Fekete Laci Vanna, meg a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb aktualitásaival. Legelső dalunk a még csupán párnapos Still, ami a kolumbiai Latin Grammy-díjas énekesnő dalszerző Carol G, valamint a 16-szoros Grammy-díjas énekes dalszerző Bruno Mars közös alkotása. A zene csodálatosan idézi meg a szintipoppos 80-as éveket nosztalgikus, keserédes hangulatával. Az újdonság témájában a feltétel nélküli szerelemről szól, egy igazi romantikus ballada. Itt a kitekintőben most tehát Carol G és Bruno Mars énekel, ez a Still.

Petőfi Rádió, minden magyar, és ebben az órában a kitekintő szól Fekete Lacival. Az este következő neve egy visszatérő Alex Warren, aki aktuális Wild Child című lemezével már többször is megfordult itt nálunk a műsorban. Erről az albumról hoztunk el ma még egy dalt, a Rescuert, ami folytatja az első Karol G és Bruno Mars közös dal zeneiségét, vagyis romantikus és szerelmes. A dalhoz klip is készült, amit 5 nappal ezelőtti debütálása óta már több mint 1,5 millióan láttak. Én ezt is ajánlom mindenkinek, mivel rendes kis történet kapcsolódik hozzá. Nálunk pedig itt a Petőfin már is szól a dal, tehát Alex Warrentől ez a Rescuer.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a kitekintőt hallgatod, amiben most az alternatív és punk rock hangzásból építkező nagyágyú következik, az amerikai Weezer. A csapat 1992-ben állt össze, és azóta is folyamatosan aktív, olyannyira, hogy idén augusztus 5-én jelent meg Weezer The Gold Album című lemezük, amin eredetileg a CEO című dal is helyet kapott. Nekem nagyon-nagyon tetszik ez az újdonság, mindig örülök, ha régi rockbandáim új zenékkel jelentkeznek. Ilyen tehát a CEO is zenél a Weezer, itt a Petőfin.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a kitekintő szól, amiben soron következő dalunk az amerikai énekesnő Raven Lynne-i újdonsága. Friss lemeze a Blue Island, ami még friss és ropogós, ezen hallható az In and Out című dal is, ami az album egyik kiemelt felvétele. A refrén megkapó, a ritmus lüktet, a hangzás pedig friss R&B. Ez az In and Out, most a Petőfin.

Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és ez benne még egy remek darra a kitekintő Fekete Lacival. A mai műsor utolsó neve az amerikai énekesnő és dalszerző Stella Lefty. Új Long Way Home című albuma augusztus 21-én fog majd megjelenni, aminek legelső dala lesz a Lean In Kiss Me. Engem nagyon-nagyon megfogott ez az újdonság, mivel dallamos és country. Ha ilyen lesz az egész lemez, akkor pedig én biztos, hogy teljes mértékben vevő leszek rá. Már is mutatom neked itt a Petőfin. Tehát Stella Lefty újdonságát, ez órazárunk, a Lean In Kiss Me.

0: amiben az elmúlt 60 percben a Petőfi kitekintőt hallgattad. A jövő héten csütörtökön ismét kitekintünk, és elhozzuk neked a világ legnépszerűbb zenéit. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

volt a Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Outdoor Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház és a filmek és a különböző zenei színpadok világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a görög és magyar származású színésznő, énekesnő, producer, filmszínésznő, egy csomó mindent mondhatnék, Zoe Florosz, vagy Florosz Zoe, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettek, nagyon.
1: Még mielőtt elutazunk Dél-Európába, egy csodálatos helyre, és az ottani élményeidről beszélünk, azelőtt melyiket szereted jobban, hogy kell mondani, Zoe Florosz, vagy Florosz Zoe?
2: Hát, hogy mondjam, Florosz Zoe talán az a, amivel én

0: mindenféle egyéb hagyatékot, vagy hagyományt, vagy egy nagyon komoly dolgokat hagyott rám, amit én tisztelettel őrzök, és viszek magammal.
1: Hogyha már a családi származásról beszélünk, akkor gyorsan térjünk ki édesanyádra is, aki említetted, hogy szintén itt hagyott már sajnos minket.
0: Igen.
1: Ő is egyébként a művészet világában
0: mozgott. Igen, Mészáros Edit festőművész, igen, de egy képzőművész párnak a gyermeke vagyok, és egy csodálatos műteremben nőttem föl, amiért nagyon hálás vagyok, mert ez egy olyan, hogy mondjam, olyan ajándék az élettől, hogy nem kellett győzködni a szüleimet, hogy a művész sors az esetleg választható. Ők tudták a rizikókat, és a csodáit, és a színek, és a faktúrák, formák topzódásában nőttem föl, és arra tanítottak, hogy a világ kultúráját értékeljem, és minél jobban kívánjam megismerni.
1: Ez azt jelenti, hogy említetted, hogy műteremben nőttél föl, hogy mindaddig, amíg a többi gyerkőcök a játszótéren, nem tudom, mókuskerekeztek, meg fármáztak, te addig, nem tudom, megfogtad anyának az akármelyik ecsetét, és akkor rajzolgattál, vagy apa mellett ott üldögéltél a korongozó, nem tudom, micsodánál, és akkor csináltad a különböző kis figuráidat.
0: Ez így volt, én, hogy mondjam, egy ilyen versenyistállóban nevelt ló voltam, szóval mindennek van egy ára, tehát tényleg nem volt nagyon sok játszótér, nagyon sokat rajzoltam, már gyerekkoromtól nemzetközi rajzversenyeken vettem részt, és hosszú órákat rajzoltam, mint egy felnőttet, és a szüleim hogy mondjam, dicséretére kell mondjam, hogy ott ültek mellettem, és ők is részt vettek bele. Anyukám felolvasott mindenféle komoly műveket, Gólya élete, meg Rembrandt élete, meg ilyesmiket, és figyelték, hogy mit csinálok, és néha nagyon finoman kicsit úgy egyengedték, hogy merre fele menjek, de nem szóltak úgy vele. Tehát ez egy csodálatos, ez egy egyetem, ez egy iskola.
1: Művész is lettél, hogy milyen végzettségeid vannak, erről majd a későbbiekben beszélünk viszont. Édesapád görög, édesanyád magyar. Te beszélsz görögül, Zoli?
0: Hát nagyon-nagyon-nagyon restelem és szégyellem, és ez egy restancia. Nem beszélek igazán görögül. A húgom az teljesen, ő egy görög tolmács, és az egyetemen ugye görög szakos is volt, meg angol szakos, de én sem is a másik, nem valahogy ezt nem tudtam még, ezt szeretném bepotolni.
1: És Görögország melyik részéről származott édesapád?
0: Thessaloniki környékén, a hegyekből, Andartikó nevezetű kis faluból.
1: Voltatok ott, amikor kicsi voltál?
0: Én még soha nem jártam a faluban, ez egy ilyen titokzatos dolog nekem. Az édesapám Hanvait elszórtuk ott, mikor elment. Ez már kihalt, ez a falu, és abban az időben nagyon népes volt, és ugye a Vörös Kereszt onnan vitte el ezeket a gyerekeket és családokat, akik nagyon sokan most itt telepedtek meg Magyarországon, már most már két generációval ezelőtt.
1: Akkor már nem is élnek rokonok Görögországban, vagy élnek még?
0: Hát egy unokatestvérem van még Görögországban, ott én van.
1: De ezek úgy, szerint akkor nem nagyon tartjátok a kapcsolatot.
0: De tartom a kapcsolatot, én a rokonságommal nagyon szeretem, imádom a családomat, és nagyon érdekel Görögország, szeretnék minél még mélyebben tanulmányozni szeretném, tehát megismerni jobban, mélyebben a kultúrát, az életet, a görögséget, mint olyat. Ez is egy, ugye ezt kaptam, akkor hadd használjam.
1: Nekem nagyon közel áll a szívemhez, Athén az egyik kedvenc városom, a görögök mentalitása óriási. Jó, hát egy fél másodperc alatt felpaprikázzák magukat, és utána elkezdenek hirtelen hangosabban beszélni, úgyhogy egész utca hallja őket, de ez hozzátartozik. És utána három másodperc múlva már együttől elkezdve iszák az első, nem tudom, jeges kávét az első sarkon.
0: Szenvedélyesek.
1: Igen.
0: Szenvedélyesek, de a magyarok is, tehát ebben van hasonlóság szerintem.
1: Ez megvan benned, ez a szenvedély?
0: Megvan bennem, azt hiszem, igen. Bevallom töredelmesen. Azt hiszem, igen.
1: Hátrányt okozott valaha, hogy ilyen hirtelen természetű vagy? Hogyha az vagy egyáltalán.
0: Nem mindenki szereti, ha nagyon a mélyre néznek a dolgoknak, vagy belevájkálnak az ő mélyebb rétegeibe. Szóval nem mindenki tűri jól. Tehát van, amikor ez a nagy mélységkeresés, ez nem... nem kellemes.
1: Térjünk vissza oda gyorsan, hogy műteremben nőttél föl, és akkor egyértelmű volt, hogy akkor művész lesz belőled, elindulsz ezen az úton. Más terv nem volt egyébként, Zoé, hogy téged, nem tudom, az érdekel, hogy te majd kémia tanár leszel, vagy közgazdász, vagy akármi már.
0: Igen, hát ilyenek nem érdekeltek. A nagy dilemma az volt, hogy én most képzőművész legyek-e,

0: Mert ugye az nekem egy nagyon evidens választás volt. Az édesapámnak pedig az volt a véleménye, hogy tanuljak zenét, mert hogy azt ők nem tudják megtanítani nekem, és akkor gondolták, hogy akkor így két szakmám lesz, a zene és a képzőművészet, de azért ez nem ilyen egyszerű, mert amikor én konzervatóriumban fuvola szakra Pécsre elmentem, azért ott napi 6-8 órákat kellett gyakorolni, és éjjel-nappal óráink voltak, tehát hol volt akkor a képzőművészet? Tehát az csak úgy, hogy a háttérben vágyszerűen működött, és én akkor szerettem bele a színházba. Az igazság, hogy annyira, ugye az egy Pécsen, a Pécsi Művészeti Szakközépben van képzőművész és táncszak is, és a tánc szakosok vizsgáira elkezdtünk járni be a színházba, és akkor született ez a szerelem. Úgyhogy onnantól kezdve színház, zene, és akkor a képzőművészet az még mindig a háttérben volt, valahogy háttérbe szorítva, de végül is évekkel később előtört a képzőművészeti vágy, mert ugye a film az egy elég erősen képzőművészeti műfaj. Tehát a képalkotás az egy első számú karaktere a filmnek.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zoe, színésznő, énekesnő, képzőművész, producer. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Florosz Zoe, színésznő, énekesnő, filmrendező, producer ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között a görög származásoddal kapcsolatban, a művészethez való hozzáállásoddal kapcsolatban. Arról viszont még nem beszéltünk, és akkor folytassuk itt a történetet, hogy miután kijöttél a műteremből, a gyerekkorból, akkor utána a színház és filmművészeti főiskola felé, akkor még főiskola volt, felé Igen. vezetett az utad, aztán Igen. utána volt egy kis zeneművészeti egyetem vagy főiskola, és
3: Igen,
2: aztán fogtad.
3: Akadémia.
2: Igen, és
3: Igen.
2: aztán utána fogtad magad, és akkor köszönöm szépen, Magyarországból elég. Én Florosz Zoe vagyok, nekem New York kell.
3: Hát, ha lehetett volna, mindent megcsináltam volna. A Jazz Akadémiára nagyon boldog voltam, hogy bejutottam, és büszke voltam, hogy Gonda János méltónak tartott arra, hogy bejussak. De ugyanakkor szinte egy időben felvettek az American Musical and Dramatic Academy, egy musical iskolában New Yorkban.
2: Még egyszer, de szép angol kiejtésem van.
3: American Musical and Dramatic Academy.
2: Thank you very much.
3: Nagyon tényleg egy csodálatos iskola New Yorkban, musical képzés tekintetében, és hozzáteszem, hogy Kodály Zoltáni tanárnőm, egykori tanárnőm a főiskolán ajánlotta, hogy próbáljam meg. És így el kellett gondolkoznom, hogy jazzt tanulok Budapesten, vagy musicalt New Yorkban. Hát most ki hogy válaszolná meg ezt a dilemmát?
2: Mennyi idős voltál, mikor kikerültél oda?
3: 26 éves.
2: Térjünk gyorsan oda-vissza, hogyha valaki megérkezik New Yorkba, és szeretne belekeveredni az ottani művészvilágba, akkor hát nem tudom, elég sok zárt ajtót kell megdönketni ahhoz, hogy egyszer csak kinyíljon az egyik. Nagyon nehéz oda bekerülni.
3: Hát én pont megcáfolnám ezt a dolgot, ha szabad cáfolni. Én azt gondolom, hogy nagyon nyitott New York, és nagyon-nagyon sok lehetőség van, és nagyon nyitottak a kinti iskolák, kollégák, színházak, szervezetek, tehát azt nem mondom, hogy nem kell az embernek a házi feladatot elvégezni, rengeteg kutatás, rengeteg utánajárás, irdatlan mennyiségű felkészülés, tehát azt nem mondom, hogy az nincsen, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok szeretettel és nyitott lélekkel nyitva várja New York a tehetségeket és az ambiciózus, kreatív embereket.
2: Arra gondoltam, hogyha szeretnél, nem tudom, a Broadway-re bekerülni. Ott azért az kettővel nehezebb, mert mindenféle egyéb szervezeteknek kell, hogy a tagja legyél. Mert egy kisebb színházban, egy kisebb klubban persze fel tudsz lépni. De az, hogy a nagy körforgásba bekerülj, és akkor ott a Radio City Hall mellette úgy menj el, hogy akkor most jöttem ki az első színházból.
3: Igen.
2: Az viszont elég sok mindenkit kell ismerni.
3: Igen, és ugye tehát végig kell menni azokon a lépéseken, hogy az ember equity, tehát szakszervezeti pontokat gyűjt, és szakszervezeti taggá kell válni, ez egy elég hosszú folyamat. És igazság szerint, legalábbis régebben így volt, hogy még az se volt olyan egyszerű, hogy a szakszervezeti tagsághoz olyan státuszban kellett lenni, tehát turista, ha csak nem egy nagy sztárról van szó, nem nagyon lehet olyan egyszerűen csak szakszervezeti tag. Tehát ezek évek.
2: Igen, viszont te azért elég sok helyen feltűntél, különböző szerepekben, meg láttál is nagy színészeket. Médeát is játszottál, a minden igaz,
3: Igen.
2: meg olyan embereket láttál test közelből, színpadon, Igen. akiket mi a tévében nézünk.
3: Így van, így van. Hát például Al Pacinót a Heródiásként, a Broadway-n, lenyűgöző volt, Marisa Tomeival játszott, aki Szalomét alakította. Aztán, amikor iskolába jártunk, akkor nekünk a graduálási ilyen köszöntő beszédünket a Whoopi Goldberg mondta, tehát elvitt a suli minket egy Broadway show-ra, miben ő a főszerepet játszott, egy musical, és utána szépen egy hamburgert rákcsálva ilyen kantáros farmerba kijött a színpadra, leült, és akkor mondta, hogy na, skacok, akkor kérdezzetek. És mesélt. Persze akkor még nagyon gyéren értettem az angolt, és elég hiányos volt, tehát főleg slang, meg ilyesmit, de éreztem ennek az egésznek a levegőjét, és azt, hogy tanácsokat ad, és szeretettel adja szívből. Óriási élmény volt.
2: Azt említetted, hogy gyérül beszélted az angolt, és a slang, stb. Az imént pedig elmondtad annak az iskolának a nevét, szerintem gyönyörű amerikai kiejtéssel. Ott akkor gondok is voltak egyébként azzal, nem, hogy neked kicsit magyaros az angolod.
3: Hát az évek munkája. Tehát amikor én felvételiztem ebbe a suliba, akkor lehetett, tehát a felvételi anyagom az nagyon keményen ki volt csiszolva, tehát az szerintem szinte perfect volt, de az azon kívüli kommunikációs angolom, az meg nagyon fokhíjas, és én a szótárral aludtam. Tehát szó szerint komolyan mondom, hogy nagyon sokat mulattak az osztálytársaim rajtam, és én igen, bevállaltam, hogy szórakoztatom is őket, hogy a félreértések meg tehát a kommunikációs háború, vagy nem tudom, káosz, ilyen édes káosz, amiben én végül is azért egy idő után, mikor ugye az emberen nyomáson van, akkor nagyon gyorsan bemennek azok a szavak, és igen, és egyszerűen gyorsan fölveszi az ember azt, amire szüksége van a túléléshez.
2: Te most hol élsz egyébként? New York van az életedben, vagy Budapest van az életedben, vagy nem tudom?
3: Hát azért még mindig New York, azt mondanám, de 13 óta, amikor édesanyám meghalt, és ugye akkor én siettem, rohantam, csapott papot ott hagytam, hogy szaladhassak haza, hogy megmentsem őt, meg hogy itt legyek vele, és azóta erre a ingázásra rákaptam, ugye utána az édesanyám elment, és akkor nem akartam édesapámat nagyon egyedül hagyni, akkor évekig ez ment, hogy apukám miatt sokat vagyok itthon, de aztán rájöttem, hogy igazából nem csak apukám miatt vagyok sokat itthon, hanem szükségem van erre a közegre, ezekre a hatásokra, az emberekre itthon, a gyökereimhez való kapcsolódásra. Igen, ez fontos szerintem.
2: És New Yorkban hol? Bent a szigeten, vagy Jerseyben?
3: Nem,
2: vagy...
3: Manhattanben lakom.
2: Hát az megfizethetetlen!
3: Hát mindig vannak olyan dílek, amit már ilyen 30 év távlatában az ember valahogy talán kiérdemel, nem tudom, de a régi magyar negyed szívében lakom. A magyar házhoz közel, és ott tényleg ott voltak magyar éttermek, és magyar hentes, és volt ott minden.
2: Hogyha valaki azt mondaná nekem, hogy itt van egy ilyen kis 25 négyzetméteres szuterén lyuk, én azt mondanám, köszönöm, elfogadtam, és örömmel költözöm be, ez lesz az én kis palotám.
3: Igen, igen, igen, ott meg kell becsülni a talpalatnyi területeket, de remélném, hogy ha New Yorkban jársz, akkor nagyon-nagyon boldogan kalauzollak, és amit tudok, benfentesebb dolgokat esetleg megosztok veled, ha esetleg oda vezet az utat bármikor.
2: Élni fogok a lehetőséggel. Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zoe, színésznő, énekesnő, producer. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, producer, filmproducer ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk.
3: Köszönöm szépen.
2: Beszéltünk New Yorkról, beszéltünk Budapestről, meg beszéltünk Görögországról is, mert hogy görög származású, félig görög származású vagy, és akkor most irány Franciaország. Pár éve már, minden évben talán fogalmazhatok így, legalább egyszer megfordulsz ott Dél-Franciaországban, mert bizonyos fesztiválok téged oda húznak.
3: Igen, hát főként, ha van projektem, akkor megyek Cannes-ba, és most már szerintem talán 10. alkalommal voltam a Cannes-i Filmfesztiválon. Fesztiválozok, marketezek.
2: Mi volt az első, amikor te oda kerültél? 10 évvel ezelőtt azt említetted, mi kapcsán? Akkor is egy film kapcsán kerültél, vagy akkor csak kimentél gyorsan körbenézni, hogy akkor megnézem, hogy mi történik itt Cannes-ban?
3: Voltam egy filmmel a Monaco Nemzetközi Filmfesztiválon. Ott nyertem egy díjat, és a partin egy kolléganőmmel beszélgettünk, és nagyon el voltam ájulva, hogy Monaco és micsoda csodálatos fesztivál, micsoda csodálatos hely, és akkor mondta nekem ez a kolléganőm, hogy New York-i egyébként, a Maxine, hogy hát nagyon klassz Monaco, meg ez a fesztivál is tényleg nagyon szuper, meg gratulálok, hogy itt voltál, de ha nem mentél még el Cannes-ba a nagy Cannes-i fesztiválra, akkor te még nem láttál semmit. És ő hívta fel a figyelmemet, hogy menjek el, és először projekt nélkül mentem, csak hogy elkezdjem tanulni a fesztivált. És nagyon-nagyon, ez egy nagyon-nagyon sokrétű, egy óriás, ami, tehát tényleg a rétegeket le kell hámozni, mint egy hagymára. Minden évben tanulok, mindig más, maga a fesztivál, a filmek, amiket lehet nézni, csodálatos, ahogy a cinemát ünneplik, ennek van egy ritusa, különleges filmeket, nagyon érdekes alkotásokat válogatnak be, de ami a fesztivált körbeveszi, a market, ahol filmproducerekkel és forgalmazókkal, különböző alkotókkal lehet találkozni, és adott esetben összebarátkozni, és későbbiekben együttműködni, fúzionálni, stb. Tehát ez a lehetőség, ez egy elképesztő dolog, és kimeríthetetlen, és ez sosincs vége.
2: Az egyik legfontosabb európai filmfesztivál az elmúlt években nagyon megnőtt az ázsiója. Vannak még hasonló nagyságúak, például a berlini filmfesztivál is, ugye, nagyon fontos, de hogyha arról van szó, hogy Cannes, akkor mindenki is repül egyből ide, és a legszebb ruháját fölveszi, csinálhat magának. Tehát, hogy a legnagyobb sztároktól kezdve, a legnagyobb filmproducerekig, a legnagyobb filmrendezőkig mindenki is itt van. Pár héttel ezelőtt ért véget, és ugye, hogyha arról beszélünk, hogy Cannes-i nemzetközi filmfesztivál, akkor, mint ahogy említetted, rengeteg rétege van. Vannak ugye a blockbuster filmek, a nagyon híres filmek, aztán kisebb filmek, dokufilmek, stb. Te kettő kategóriában voltál érdekelt ebben az évben, ha minden jól megy.
3: Így van. Az International Cell Phone Cinema Showcase, amit professzor Bárdos magyar származású New York-i filmes alapított, oda vittem két alkotást. Ugye most már klasszikusan a 9. alkalommal rendezi meg a professzor a market paralel ezt az eseményt, és mobilon forgattam egy zenei rövid filmet, mert nekem a zene nagyon fontos, és így öröm volt összekombinálni a zenét és a filmet. Miami-ban, Miami képzőművész negyedében forgattam egy duettet, a When I Fall in Love, Giovanni Herb Virgil, a neve a kollégámnak, akivel énekeltük a duettet. Ez egy nagyon híres szám, a Sleepless in Seattle-nek volt a nagy filmzenéje, Celine Dion énekelte egy csodálatos partnerrel, és én szeretem a kihívást, szeretem a lécet föltenni magamnak, hogy egy nagy számot, egy nehéz számot, egy érdekes számot énekeljek el, és mit látunk, mikor ez a zene megy, és én Cellular Story-nak neveztem a filmet, nem akarom ellőni, de ellövöm, hogy gyakorlatilag a mobiltelefon, nem csak hogy azon forgattam, hanem a főszereplője a filmnek, két embert látunk, egy fiút és egy lányt, telefonon folyamatosan szerelmet vallanak, de különböző helyszíneken vannak, és a graffiti hátterekkel el vannak ebbe veszve, és csak a szerelemről folyik a szó, és a végén kiderül, hogy ebben az esetben úgy tűnik, hogy nem is egymáshoz beszéltek. Tehát, hogy ez az érdekessége, hogy a mobiltelefon az a rendezvúnak a harmadik Résztvevője lett, igen.
2: Ilyen szerelmi háromszög jellegű.
3: Szerelmi háromszög. Tartja a gyertyát a mobiltelefon, úgyhogy elengedhetetlen eszköz ma már.
2: Csak azért mentél Miami-be, hogy azt ott leforgassátok ezt a bizonyos filmet? Ez viszonylag gyorsan megvolt egyébként.
3: Nem? Ilyen rövid filmet forgattunk. Aha. Time to Say Goodbye, meg még forgattam egyet a Phantom of the Operából, egy duettet, és akkor ezt a számot. Tehát azért ott napokat forgattam, és ott a magyar közösségnek volt egy fellépés amúgy szintén. Úgyhogy így összekapcsoltam a kellemest a hasznos. Miami gyönyörű egyébként, egyik kedvenc helyem.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, filmproducer, icipici szünetet tartunk aztán.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, filmproducer ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Az imént már Cannes-ról beszéltünk, a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválról, ahol ott voltál idén is, immáron 9.-10. alkalommal, és mint ahogy említettem, kettő kategóriában voltál érdekelt. Az egyik a cell phone, telefonnal készített filmek kategóriája, a másik pedig az egy dokufilm volt, ha minden igaz.
2: Ez egy dokumentum, így van, egy 40 perces, és azt nem cell phone, nem mobiltelefonon forgattam, hanem az egy Sony FX 7-es kamerám, ez egy jó nagy kamera volt, tehát nem láthatod is, hogy kicsit le is van.
1: Nem
2: pont az a film, de egy fesztivált forgattam, úgyhogy ezek a nagy kamerák, mikor ilyen napi 8-13 órában az ember cipeli és viszi őket, tehát azért csodálatos képük van, és a film szépsége az ugye mindig azért attól függ, hogy ki van a kamera mögött, legyen az nagy kamera, legyen mobiltelefon, hogy ki mit lát a látásmódban, de ez egy nagyon különleges film volt. Végül is, ha nagyon zanzásítani szeretném, egy art, a művészet gyógyító hatásáról szól. A Rikers Islanden bebörtönzött súlyos bűnözőket egykori PR sztár, aki Elizabeth Taylor meg Richard Burtonnek volt a PR menedzsere, és egyszer belekeveredett egy olyan dologba, hogy elkezdtek karakter kutatás kapcsán börtönbe járni, és rájöttek, hogy a dráma és a történet újra elmondása nagyon nagy, nagyon erős gyógyító hatással van a lélekre, és innen egyszerűen egy szenvedélyévé vált, hogy egy alapítványt, a Fortune Society-t hozzon létre, és támogatja azóta is a börtönből kijövő sérült embereket, és színházat csinál velük.
1: Szóval ez volt a dokumentumfilm, ami elkészült.
2: Az Broadway, Bars and Fortune.
1: Igen. Az van, hogy itt van most ez a két film, és az egyik nem áll meg ennél a történetnél. Mi lenne, hogyha egy kicsit tovább fejlesztenék?
2: Igen. Hát ugye a One Night Only az nekünk egy nagy szívszerelem volt. Bordán Lili rendezte, és Szabados Misi volt a Mihály, volt a partnerem, és a Covid idején forgattuk le, rövid film, és idén szeretnénk ezt nagyjátékfilmé fejleszteni, de még mindig mobiltelefonon fogjuk leforgatni.
1: Nagyjátékfilmé fejleszteni, ahhoz azért elég sok előzetes munkafolyamat kell. Meg kell írni ugye a forgatókönyvet, stb. Meg kell találni a megfelelő helyszíneket hozzá. Nem egy klasszik nagyjátékfilmet csináltok, aminek borzasztóan sok millió milliárd forint, vagy dollár, ez majd a következő kérdés, hogy hol szeretnétek forgatni. Igen. A gyártási költsége, mert hogyha telefonnal csináljátok, akkor nyilván sokkal egyszerűbb. Na de, kezdjük akkor az első kérdés, hol szeretnétek leforgatni? Misi, ugye most nem itthon él.
2: Misi te Torontóban
1: is,
2: él jelenleg.
1: Te is itt-ott élsz, akkor igen. Most ez Magyarországon készül, majd a 7. kerület belsőben, vagy valahol a szigeten menhetem.
2: Hát szerintem ez a New Yorkban fog zajlani, mindenféle helyszíneket azon belül kihasználunk. Nagyon személyes lesz a kifejlesztés, hát megpróbálunk beleszőni személyes elemeket, amiket mi kívülről jött emberekként megéltünk, tehát emigránsként, ha szabad ezt a szót használni. Tehát személyes elemeket is belehozunk, meg amit esetleg ismerünk mások életéből, és így közösen egyszerűen így dolgozunk és fejlesztjük, tehát van, amit kivágunk, van, amire azt mondjuk, hogy ne, ez ne legyen benne, ez maradhat, ez kiváló, és egyszerűen közösen írjuk a filmet, ha szabad így mondani, és szerintem a forgatás is olyan lesz, hogy rengeteg fix dolog lesz, dialógusokban is, de biztos, hogy lesz egy kis hely hagyva arra, hogy improvizáljunk is. És Lili kezében biztos, hogy nagyon jó kezekben leszünk, mert egy nagyon finom, érzékeny rendező, de nagyon határozott jó szemmel.
1: Mikorra tervezitek ezt a filmet elkészíteni?
2: Reményeink szerint október-november környékén.
1: Még ebben az évben ráadásul. Igen. Hát az pikpak meg lesz akkor. Új és New York, ősszel New Yorkban.
2: Na most ezt szeretnénk egy ilyen No Excuse Cinema jegyében, tehát akkor is, ha szinte semmilyen budget nem jön létre, akkor szabaddá tesszük magunkat, és a saját időnkből, energiánkból, szerelmünkből leforgatjuk ezt a filmet. Azért csinálunk fundraisinget is, de akkor is, ha nem jön egy dollár sem össze, akkor is meg fogjuk csinálni. Tehát ez egy ilyen, nincs semmilyen kifogás, no excuse cinema lesz.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Zoli, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Beszéltünk Cannes-ról, ahol ugye ott voltál két filmmel, ezzel a bizonyos cellphone filmmel, meg a másikkal a dokufilmmel. De hogy egyébként neked egyéb feladataid is voltak, minden jól megy énekelni is.
2: Igen, élőben is énekeltem egy csodálatos Cher számot. Én zsűritag vagyok a American Brazilian International Cellphone Film Festival. Tehát ez egy mobilos brazil-amerikai filmfesztivál, és ott egy mentor, a zsűri, társzsűri vagyok, és ezért már tavaly elkezdődött egy ilyen hagyomány, hogy egy ilyen latinos jellegű számot előadok, úgyhogy most idén a Dove l'amore lett kiválasztva Chertől.
1: Találkoztál valakivel? Nyilván ilyenkor, mint ahogy említettem, a világ egyik legfelül reprezentáltabb filmfesztiváljáról van szó, ahol mindenki is megérkezik ugye a saját kis magángépén, vagy a kereskedelmi járattal, tök mindegy, de ott az összes sztár ott van Cannes-ban. Valakivel összefutottál?
2: Láttam John Travoltát, aki életműdíjat kapott, és egyik kedvenc színészem. Én csodálatosnak tartom, hogy nagyon sok oldalú sztár, csodálatos alkotó, nagyon különleges ember, és láttam őt, meg láttam vonulni egyszer a zsűri, mikor ment, akkor a Chloe Zhao rendezőnőt és a Demi Moore-t, de csak egy pillanatra, mert ők tényleg aztán vonultak a vörös szőnyegen.
1: Igen, meg hát ők megközelíthetetlenek ilyenkor nyilván bárki számára. Persze. Mik a tervek? Októberben, szeptemberben készül majd ez a bizonyos film, vagy szeptemberben, októberben készül majd ez a bizonyos film. Most akkor itthon Budapesten, és akkor nem tudom, itt csinálod a kis dolgaidat, vagy irányítsz New Yorkba?
2: Előkészítek például egy Karádiról szóló darabot szeretnénk kifejleszteni, amiben belefoglaljuk Karádi New York-i éveit is, kicsit a New York-i tapasztalatokat. Tehát ez egy dolog, amit fejlesztek, és egy divák, akik aktivisták voltak, típusú koncert, járom körbe Amerikát. Úgyhogy szeptemberben San Diego-ban és Los Angeles-ben fogok koncertezni.
1: Színházban most az életedben, Zoli?
2: Hát így konkrétan projektek, mint ez a divák, aktivisták, az Abszolút Movement-tel.
1: Ja, én azt hittem, hogy az nagyon zenei, hogy akkor abban kevesebb a dramatikus megjelenés.
2: Van benne. Szöveg, van háttérvetítés, tehát ilyen színházi eszközökkel. A Karádi az pedig egy rendes, konkrét darab, tehát egy férfi szereplővel színházban, úgyhogy...
1: Világos, de akkor ilyen klasszik társulathoz, hogy akkor nem tudom, akármilyen Csehov darabot bemutattok, ilyen nincs az életedben.
2: Most egyelőre ezekre koncentrálok, hogy ugye legyen meg jól, de terveimben áll, hogy a Broadway-ról beszéltünk, hogy talán jövőre lehet, hogy megpróbálkozom, hogy van egy ügynök, aki nagyon-nagyon bátorít, hogy a Broadway-ra felvételizzek show-kra vagy turnékra, úgyhogy belevágom a fejszémet ebbe.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, görög származású, nagyon sokáig Magyarországon élő, most már jelen pillanatban Amerikában és Magyarországon élő színésznő, énekesnő, filmproducer vagy. Hogyha gasztrót vesszük, akkor Görögországban nagyon finom a muszaka, Magyarországnak a gasztronómiáját ismerjük, Amerika meg ilyen olvasztó tégely, hogyha New Yorkot vesszük. Mi az, ami közel áll a szívedhez? Mi az, amit Zoli keres és szeret enni?
2: Én sajnos, lehet, hogy ez így nem akarlak letörni, de én vegetáriánus vagyok, talán még a halig elmegyek, ha arról van szó, úgyhogy én rögtön a vegetáriánus, top vegetáriánus éttermeket keresem, Peace Food Café, meg ilyeneket New Yorkban, és hát a mediterrán diéta, tehát minden, ami görög, olasz, spanyol, stb., az nekem nagyon-nagyon belefér.
1: Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Csodás volt itt veled.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Töltsd velem az utolsó hétköznap indítását. Augusztus 14-e van, péntek. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Én pedig cserébe feltöltöm ezt a pár órát jó hazai zenékkel. A Mádfield elérkezik most, a Sirius örökzöldje. Ez a Láz.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag